Dobri Krisztof három antifonáját az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyeskara adta elő, vezényel Gauri Elenkov. Krisztof a bolgár nemzeti zeneszerzés egyik nagyon fontos alakja, 1875-ben Várnában született, és érdeklődés mutatott persze a népzene iránt. Most szintén az ő zenéje szól.

Szent Alekszander Nyevszki, ez volt Dobri Krisztof kórus művének címe. A komponista a bolgár népdalok stílusát ötvözte a nyugat-európai romantikus stílussal, fontos szerepet játszotta a bolgár kórus kultúra fejlődésében, ma is népszerű Bulgáriában. Angel Pop Konstantinov kórus műveit halljuk.

Angel Popkonstantinov kórus műveit adta elő az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyes kara, vezényel Georgi Jelenkov. Ez a bolgár zeneszerző karmester és pedagógus volt, 1905-ben született, zenei tanulmányait Szófiában végezte, a balkáni ritmusvilág mindig érdekelte, megint az ő művét halljuk.

Kerubok himnusza hangzott el, Angel Pop Konstantinov kórusműve. Ez a komponista már fiatalon érdeklődött a modern kompozíciós technikák iránt. Nagyon sok kamarazenét, szimfonikus és kórusművet írt. Maradunk az ő zenénél, hiszen két kórusművét hallgatjuk meg.

Néked éneklünk, és mi atyánk, Angel Pop Konstantinov művét hallottuk. Egyébként ebben volt egy szólista is, őt úgy hívták, hogy Krisztina Stojanová. Most visszatérünk Dobri Hristovhoz, és meghallgatjuk a harmadik antifonát tőle.

A te országodban, ez volt a címe Dobri Krisztóf kórus művének. Krisztóf, mint Bartók, rengeteg népdalt gyűjtött és dolgozott fel egyházi művei liturgikus zenéje, ma is népszerű hazájában, egyik legmegbecsültebb alakja a bolgár zeneszerzésnek. Most két kórus művét halljuk egymás után.

Dobri Hristov két kórusműve hangzott el az elmúlt percekben, és maradunk ennél a bolgár zeneszerzőnél. Dicsérjétek az Úr nevét című kórusműve következik. Az előadók az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyeskarának tagjai, ők Bulgária egyik legismertebb egyházi kórusa.

Dobri Hristov kórus műve hangzott el az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyeskarának előadásában. A hatalmas ortodox katedrális egyébként nem csak vallási, de zenei központ is, és híres a kiváló akusztikájáról. A vegyeskar főként ortodox egyházi zenét ad elő, de klasszikus műveket is énekelnek. Ismét Hristov zenéje szól.

Dobri Hristov kórusműveit hallottuk. Az estén szólót énekelt Krisztina Stojanova, Gargana Miltenova és Stefan Dimitrov, az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyeskarát Georgi Jelenkov vezényelte, ezzel véget ért a hangverseny. Most Giovanni Battista Viotti G-dur koncertója következik.

Giovanni Battista Viotti G-dur duó koncertántéját Alexander Avramov és Ivan Pejev előadásában hallottuk. Viotti nagyon szegény volt, tanítója Punyáni, aki Párizs, Berlin, Szentpétervár leghíresebb hegedűsei közé tartozott. Dimitar Nenov zongoradarabja következik.

Téma és változatok. Dimitar Nenov zongoradarabját Mario Angelov játszotta. Alekszandr Rajcsev második szimfóniája, az új Prométheus, a 20. századi bolgár szimfonikus zene jelentős alkotása. A mű címével a görög mitológia Prométheus alakjára utal, aki elhozta az emberiségnek a tüzet.

Alexander Rajcev új Prométeusz című szimfóniája hangzott el. A komponista nem csak a mitológiai történetet meséli el, hanem modern filozofikus jelentést is ad a figurának. A bolgár rádiószimfonikus zenekarra játszott vezényelt Vasil Stefanov. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Petko Stajnova, 20. századi bolgár zenehíres zeneszerzője, 1896-ban született Kazanylak városában. Gyerekkorában egy betegség következtében elvesztette látását, mégis rendkívüli zenei pályát futott be. Németországban, Dresdában tanult, ahol a nyugat-európai romantikus hagyomány erősen hatott rá. Leghíresebb művei közé tartoznak a Trák táncok és a Tündérmese című szimfonikus szvít. Műveire egyébként jellemző a színes zenekari hangzás és a nagyon erőteljes ritmika. Ezt a mesét hallgatjuk meg, a szimfonikus szvítet a Bolgár Rádiózenekar tolmácsolásában.

Petko Stajnov mese szimfonikus szvitje hangzott el a Bolgár Rádiózenekar előadásában vezényelt Nyegyálko Nyegyálkov. Stajnov nem csak zeneszerzőként, de kulturális szervezőként is nagyon fontos szerepet játszott Bulgáriában. A leghíresebb bolgár zeneszerző Pancho Vladigerov variációja következik.

változatok egy bolgár népdalra. Krasimir Gatev játszotta Pancho Vladigerov variációját. Most Albinoni adagio-ja következik, az élet igazságtalanságait tőle majdnem mindig ezt halljuk. Ráadásul ezt a művet Remo Jazzotto írta, egy 20. századi komponista, egy 6 ütemnyi Albinoni töredék alapján.

Tommaso Albinoni adagioja hangzott el, ami tulajdonképpen Remo Giazzotto munkája, hangszerelése, előadta Blagoj Angelovszky és Velin Iliev. Albinoni velencei mester volt, a zenét csak kedvtelésből művelte, persze azért nagyon magas szinten. Krasimir Taskov koncertója következik.

Petko Stajnov lovasok balladáját a Kavali férfikar énekelte Mihail Angelov vezényletével. A 19. század második felének legismertebb zenei ellentéte Brahms és Wagner között alakult ki, még akkor is a személyesen nem voltak ellenségek. Brahms versus Wagner, ez a most felcsendülő mű címe.

Brahms versus Wagner. Georgi Arnaudov kompozícióját Jelena Dikova, Teodora Christova, Jordan Dimitrov, Gyemna Gigova és Risto Tanyev szólaltatta meg. Most Händel Salamon című oratóriumából következik egy híres részlet, Sába királynőjének bevonulása. Az Ars Barocca együttes felvételét halljuk.

Hendül Salamonjából Sába királynőjének érkezését hallottuk az Ars Barokka jóvoltából. A bibliai zsidó királyról, Salamonról szóló oratórium három részből áll, 1748-ban hallhatta először a korabeli közönség. Vodenicsarov két improvizációját játsza a zeneszerző.

Bojan Vodenicserov két improvizációját a komponista előadásában hallottuk. Befejező muzsikánk ma Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenye. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, és el is búcsúzom egyben a hangmérnök Papp Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomjói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomortlárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Idehaza mai és pünköst hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve hangsúlyozta, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Az amerikai elnök szerint egyforma esély van a békekötésre és a háború folytatására a Közel-Keleten. Donald Trump egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Washington csak olyan egyezséget fogad el, amely garantálja, hogy a perzsa állam leállítja atomprogramját. Sajtóhírek szerint az amerikai elnök nemrég telefonkonferencián tárgyalt az öbölországok, valamint Egyiptom, Pakisztán és Törökország diplomatáival a közel-keleti rendezésről. Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkos szolgálat lelőtte a lövöldözőt. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Itthon a MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban. Állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére avattak emlékművet az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olánor Bert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai téglagyárakba terelték, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 25-31, késő este 20-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Ma 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Tasnádi Bence színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: Én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 24-e van, az év 144. napja, vasárnap. Ráadásul pünkösd vasárnap. Erről zenében is megemlékezünk majd hamarosan. De előtte elmondom, milyen lemezújdonságok várhatók a hétvégén. Folytatjuk és befejezzük Justin Taylor Chopin albumát, amelyhez társul egy teljesen más habitusú zongorista Lang Lang lemeze, Piano Book 2, jobban mondva második rész címmel. Ugyanis már volt egy Piano Book című lemeze, ennek a folytatásáról beszélhetünk. Részletekben megismerkedhetünk a Raphael Pichon vezette Pygmalion ének és hangszeregyüttes Brahms német requiem felvételével, valamint sorra vesszük Mozart vonós ötöseit a trükkös nevű Spunikunife együttes előadásában. Előtte azonban egy jól ismert Örkény István egy percest engedjenek meg, melynek címe Bevégezetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek, sokszor csak úgy magad elé nézel, sokszor csak úgy maga elé néz, sokszor csak úgy magunk elé nézünk. Az első zenénk pünkösd vasárnapra született, úgy is fordítható, amikor elérkezett pünkösd napja. Giovanni Pierluigi da Palestrina hadszólamú motettája a Dum complerentur dies Pentecostes, a London Oratory Schola Cantorum együttesét Charles Cole vezényli.

Palestrina motettája hangzott el a Dum complerentur dies Pentecostes, avagy amikor elérkezett pünkösd napja. A London Oratory Schola Cantorum élén Charles Cole állt. Egészen friss, április 10-én megjelent kiadvány Lang Lang tanulóknak, zenekedvelőknek szánt rövidebb darabokat, illetve klasszikus ráadás darabokat tartalmazó Piano Book című lemeze, jobban mondva annak második része, amely a Deutsche Grammophonnál látott napvilágot. A népszerű kínai zongoraművész a következőket írja az album előszavában. Amióta megjelent a Piano Book, mélyen megérintettek azok az üzenetek, amelyeket diákoktól, tanároktól, amatőr zongoristáktól és zenerajongóktól kaptam a világ minden tájáról. Olyan sokan írták meg, mennyire örömüket lelik ezekben a darabokban, hogyan segítette őket a zene a fejlődésben, és milyen boldogságot vitt az életükbe. Emellett számtalan javaslatot is kaptam újabb művekre. Voltak köztük klasszikus darabok, filmzenék, popdalok, sőt, videójátékok zenéi is. Mindez rádöbbentett arra, mennyire folyamatosan bővül és alakul ez a tanulóknak és zenekedvelőknek szóló repertoár. A Piano Book 2-vel szeretnék még több olyan zenét bemutatni, amely minden zongora szerető emberhez szól. Akár most kezdi a tanulást, akár hosszú évek után tér vissza a hangszerhez, vagy egyszerűen csak az öröm kedvéért játszik. Remélem, hogy ez az új gyűjtemény segít új kedvenceket felfedezni, újra rátalálni ismerős dallamokra, és megújult inspirációt találni a zongoránál. Szeretettel és legjobb kívánságaimmal. Lang Lang. Félix Mendelssohn Bartholdy opus 62 numero 6-os A-dur dal szöveg nélkül kompozíciója következik, az úgynevezett tavaszi dal.

Felix Mendelssohn Bartholdy dalok szöveg nélkül című sorozatának opusz 62-es füzetéből hangzott el a hatodik darab, A-durban, a tavaszi dal. Lang-lang zongorázott. A következő zenénk Tommaso Albinoni opusz 9 numero 12-es D-dur koncertója. Az oboa szólót Frank de Bruyne és Alfredo Bernardini játsza. A Régi Zene Akadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényli.

Tommaso Albinoni két oboás D-dur versenyműve hangzott el, opusz 9, numero 12. A szólót Frank de Bruin és Alfredo Bernardini játszotta. Az Academy of Ancient Music együttesét Christopher Hagwood vezényelte. Eugenio della Chiara és Pietro Locato gitár duója az Azulejos új Naxos CD-jén nem csak Enrique Granados 12 spanyol táncát, de az Opus 39-es spanyol kapricsót is rögzítették két gitáros átiratban. Ez következik most Fábio Rizza átiratában.

Erika Granados Opus 39-es spanyol kapricsóját Fabio Rizza átiratában az Azulejos Gitár Duo adta elő. Luigi Cherubini D-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat. A Zürichi Kamarazenekar élén Howard Griffiths áll.

0: Howard Griffith vezényelte a Zürichi Kamara zenekart. Előadásukban Luigi Cherubini D-dur szimfóniája hangzott el.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Földieim következnek, már ami az előadókat illeti. A Szabó Dénes vezette Promuzika Leánykar adja elő Kocsár Miklós Cantate Domino című motettáját.

Kocsár Miklós Cantate Domino című kórusművét a Promuzika Leánykar adta elő, vezényelt Szabó Dénes. A Spunikuni Fe egy 5 európai vonós művészből álló kamarazenei együttes, amelyet Wolfgang Amadeus Mozart vonós ötöseinek historikus előadására hoztak létre. Tagjai jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező kamarazenészek és zenekari művészek, akik a korhű hangszereken való játékot és a stilárisan hiteles megszólaltatást helyezik előtérbe. A név Spunikuni Fe Mozart egyik leveléből származik, és egy rejtélyes, játékos, valószínűleg szándékosan értelmezhetetlen szókapcsolat, amely a zeneszerző humoros, bohókás oldalára utal. Az együttes ezzel a névválasztással is azt hangsúlyozza, hogy Mozart zsenialitása mellett fontosnak tartják annak könnyed, játékos, emberi oldalát is. Új albumuk középpontjában Mozart 6 vonós ötöse áll, amelyeket az életmű csúcspontjai között tartanak számon. A felvételek korhű hangszereken készültek, és az operaszerű párbeszéd, valamint a szólamok egyenrangú zenei beszélgetése áll a középpontban. A lemez egyszerre tekinti ezeket a műveket komoly mestermunkáknak és élő, játékos zenei dialógusoknak. A 174-es köhőszámú B-dur vonós ötös következik. Előadja a Spunikuni Fe, azaz Lorenza Borrani és Maya Cabeza hegedűn, Max Mandel és Simone von Raden brácsán, valamint Luise Buchberger cellón.

A Spunikuni Fe együttese előadásában hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart 174-es köhű jegyzékszámú B-dur vonós ötösét. Ha magyar zene, akkor nem feltétlenül a középkor és a Gregorián jut az eszünkbe, de ebből az időszakból is származnak énekek Magyarország területéről. A Dobszai László vezette Szkóla Hungarika előadásában most egy ilyen következik. A Repleatur os meum laude tua című antifóna. A szöveg jelentése: teljék meg szám a te dicséreteddel. És általában a Mária vagy szentek tiszteletére végzett liturgiákban hangzik el ez a szöveg, illetve az ének, mint a dicséret és hálaadás imádságos megszólalása.

Magyar Gregorián éneket hallottunk Repleatur os meum laude tua szövegkezdettel. A Schola Hungarica együttesét Dobszai László vezényelte. Johann Gottlieb Graun A-dur hegedű versenye lesz következő zenénk. A szólót Daniel Szepek játsza, a Bécsi Akadémia zenekarát Martin Haselböck vezényli.

Johann Gottlieb Graun A-dur hegedű versenyének szólóját Daniel Szepek játszotta. A Bécsi Akadémia zenekara élén Martin Haselböck állt. Egy Harmónia Mundinál tavaly októberben megjelent új lemezt veszünk elő. A Raphael Pichon vezette, historikus hangszereken játszó Pygmalion együttes rögzítette Johannes Brahms német requiemjét. Ebből következik most az első tétel, Zélig sind die da Leidtragen. Szólót énekel Sabine Deviel, valamint Stéphane Degout.

Johannes Brahms német requiemjének első tétele hangzott el. Szólót énekelt Sabine Deviel és Stéphane Degout, közreműködött a Pygmalion ének és zenekara. A karmester Raphael Pichon volt. Robert Schumann Märchen Erzählungen című opus 132-es kompozíciója következik. Meseképeknek is szokták fordítani, bár inkább a mese elbeszélések lenne a szabatos fordítása. Patrick Messina játszik klarinéton, Pierre Linnell brácsán, Fabrizio Chiovetta zongorán.

Robert Schumann opus 132-es műve hangzott el a Märchen Erzählungen. Patrick Messina játszott klarinéton, Pierre Lehner brácsán, Fabrizio Chiovetta zongorán. Zeneszerző nő rovatunkban most egyik kedvencem következik, akinek már többször hallhattuk korábban művét. Sőt, a most következő muzsika is elhangzott pár évvel ezelőtt, amikor lemezújdonság volt a Laurence Equilbé vezette Insula Orchestra gyűjteménye, a francia Louise Farranc műveivel. A párizsi konzervatoár első női zongora tanára nagyszerű szimfonikus műveket komponált. Ezek közül csendül fel most az Opus 23-as első émolnyitány.

Louis Farrenc első émol nyitánya hangzott el, opus 23. Az Insula Orchestra élén Laurence Equilbé állt. Enrique Granados utolsó három spanyol tánca következik az opus 37-es sorozatból. Akik nem voltak velünk az elmúlt napokban, hetekben, azok kedvéért megemlítem, hogy egy Naxosnál megjelent kiadványról van szó, amelyen az Azulejos nevű, egyébként két olasz muzsikusból álló gitárduó játssza ezt a remek sorozatot. A 10. Melancholico, 11. Arabesca és a 12. Bolero tételek következnek két gitáros átiratban, hiszen eredetileg egy zongora sorozatról van szó.

Enrique Granados opusz 37-es 12 spanyol táncából az utolsó három hangzott el az Azulejos gitárduó játékában. A következő zenénk Ludwig van Beethoven opusz 36-os második D-dur szimfóniája lesz. Az Európa Kamarazenekart Yannick Nézé-Séguin vezényli.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven második D-dur szimfóniája, opusz 36. Az Európa Kamarazenekar karmestere Jannik Nézé Szegán volt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
4: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.hu.

Sebastian Bach 74. kantátája egy pünkösdre komponált egyházi kantáta, amelyet 1725-ben Lipcsében mutattak be. A mű szorosan kapcsolódik a Szentlélek eljövetelének ünnepéhez, és a János szerinti evangélium búcsú beszédének gondolataira épít. A szeretet, az engedelmesség és az isteni jelenlét ígérete áll a középpontban. A kantáta szövegét Christiana Mariana von Ziegler írta, aki ebben az időszakban több Bach kantáta szövegét is jegyezte, és gyakran bibliai idézetekre építette librettóit. Bach a művet gazdag, ünnepélyes barokk apparátusra hangszerelte, trombitákkal, üsdobokkal és színes fafúvósokkal, amely a pünkösdi ünnep fényét és örömét emeli ki. Szólót énekel Magdalena Kozsena mezzoszoprán, Robin Blaze kontratenor, Christoph Gentz tenor, valamint Peter Harvey bariton. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 74. kantátája hangzott el. Szólót énekelt Magdalena Kozsena, Rabin Blaise, Christoph Gentz és Peter Harvey. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyével folytatjuk adásunkat. A szólót Marisa Robles játsza, a St. Martin in the Fields kamarazenekar koncertmestere Iona Brown.

François-Adrien Boadjú C-dur hárfa versenye csendült fel Marisa Robles szólójával. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Iona Brown vezényelte. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely ismét a Rafael Pichon vezette Pygmalion együttes lemezéről szól, vagyis Johannes Brahms német requiemjének a második tétele következik a kórus és a zenekar előadásában. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras.

0: Johannes Brahms német requiemjének második tételét hallottuk a Pygmalion ének és zenekara előadásában Rafael Pichon vezényletével. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Tasnádi Bence színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
4: Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
3: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
5: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és ha mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történelem.
3: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Ma 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Itt sem lehet.

0: Éjjel újra Frak, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
2: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17:30 perckor kezdődő fiatal művészek

Miles Davis a jazz történetének kiemelkedő művésze 100 éve született. 5 fontos albumáról hangzik el részlet a Fanfár mai adásában. Köszöntöm a fúvós zene kedvelőit, a szerkesztőműsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják.

Miles Dewey Davis 1926. május 26-án született az Illinois East St. Louis-ban, egy jómódú tanult fekete középosztálybeli családban. Apja fogorvos volt, anyja zongorán játszott, tehát a zene természetes közegébe született bele. 9 évesen kapott először trombitát, és olyan tanárra lelt, apja egyik páciense, Elwood Buchanan volt első tanára, aki megtiltotta neki a vibrátót. Ez a korai fegyelem is nagy szerepet játszott Davis könnyed hangszínének formálódásában, amely évtizedekkel később azonnal felismerhető védjegyévé vált. 1944-ben Davis New Yorkba költözött, hogy bálványával, Charlie Parkerrel muzsikáljon együtt. Hamarosan csatlakozott is a legendás szaxofonos kvintettjéhez, és az 52. utca Izzó Bebop környezetében edződött. A Juilliard School padjaiban töltött hónapok után rájött, hogy az iskola nem adhat annyit, amennyit az utca és a zseniális zenésztársak Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk nyújtanak egyetlen éjszaka alatt. Az 50-es évek eleje nehéz időszakot hozott. Davis tiltott szerek függőjévé vált, karrierje megtorpant. 1954-ben azonban önerőből leszokott, visszatért East St. Louis-ba, apja farmján építette újra magát, majd visszatért New Yorkba. Elszántságából teljesen újjászületett, ekkortól rögzítette az évtized második felének nagyszerű albumait, melyek közül kiemelkedik az 1958-as Milestones című kiadvány. Ez volt az a lemez, ahol Davis először merészkedett következetesen a modális hangzásvilágba, a zsúfolt akkordmenetek helyett a skálák tágasabb terét választotta. A stúdióban John Coltrane, Cannonball Adderley, Red Garland, Paul Chambers és Philly Joe Jones voltak társai, egy generáció krémje egyetlen felvételen. A címadó dalt, a Milestones-t halljuk.

1959. márciusában és áprilisában Miles Davis bevonult a New Yorki Columbia kiadó 30. utcai stúdiójába, és rögzítette a jazz történetének legtöbbet eladott lemezét. A Kind of Blue-t nem előzte meg hosszas előkészület, a zenészek alig ismerték a dallamvázlatokat, amikor mikrofon elé álltak. Davis szándékosan tartotta titokban az anyagot, hogy az első improvizáció frissességét örökítsék meg. A lemez 5 száma közül az All Blues az egyetlen, amely hagyományos blues formát követ, de éppen ez az ellentét adja különös varázsát. A 6/8-os lüktetés ringató, majdhogy nem dalolászó légkört ad a hallgatónak, miközben a szólisták teljesen szabadon mozognak. A Kind of Blue megjelenése azért is számít mérföldkőnek a jazz történetben, mert rengeteg fiatalt a stílushoz vonzott. Az albumról az All Blues részlete szól. Miles Davis trombita, Cannonball Adderley altszaxofon, John Coltrane tenorszaxofon, Bill Evans zongora, Paul Chambers bőgő, valamint Jimmy Cobb dobjátékát halljuk.

Az All Blues részlete hangzott el. A Kind of Blue megjelenésének évében Miles Davis már egy másik projekt terveit is szövögette Gil Evans-szel, a kanadai születésű hangszerelővel, akivel az évtized eleje óta dolgoztak együtt. Evans volt az, aki Davis figyelmét Joaquin Rodrigo Aranjuez-i Concerto című darabjára irányította, egy 1939-es spanyol gitárversenyre, amelyet a polgárháborút és személyes tragédiákat megélt zeneszerző írt. Davis állítólag napokig mást sem hallgatott, amíg fel nem tette magának a kérdést, hogyan hangozna ez trombitán jazz darabként. A Sketches of Spain, vagyis a spanyol vázlatok 1960-ban jelent meg, és gyökeresen más volt minden addigi jazz lemeznél. Nem volt swing, nem volt bebop, alig volt improvizáció a szó hagyományos értelmében, helyette gazdag zenekari textúra, flamenco ritmusok és Davis trombitájának egyedülálló, gyászos hangszíne uralta a felvételt. A kritikusok egy része zavarba jött. Jazz ez egyáltalán? Davis válasza az volt, amit mindig is képviselt, a zenét nem lehet beskatujázni. Joaquin Rodrigo Concierto de Aranjuez című darabja átdolgozásának részlete következik, Miles Davis játssza a trombita szólót saját zenekara élén, vezényel az átiratott jegyző Gil Evans.

Concierto de Aranjuez, Gil Evans átdolgozásának részletét hallottuk. A 60-as évek közepére Davis ismét válasz út elé ért. A rockzene, Jimi Hendrix, Sly Stone, James Brown megváltoztatta azt, ahogy az emberek a ritmushoz és az elektronika zenében betöltött szerepéhez viszonyultak. Davis nem ignorálta ezt. Elment az említett művészek koncertjeire, meghallgatta lemezeiket, és elkezdte szisztematikusan beépíteni zenéjébe az elektromos hangszereket. Zenésztársai egy részét megrázta ez a fordulat. De Davis nem volt nosztalgiázó típus, hogy úgy mondjam, és ez zenei szemléletében is megmutatkozott. Az 1968-69-ben felvett In a Silent Way című albumán szerepel a Shh, Peaceful. Ez egy darab címe. A lemezen játszó művészek Dave Holland, bőgő, Tony Williams dob, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul, elektromos billentyűs hangszerek, John McLaughlin, gitár, Wayne Shorter, tenorszaxofon, valamint Miles Davis, trombita voltak. Az említett darabban Davis szinte teljesen lemond a hagyományos jazz struktúráról, nincs téma, szóló, témafelépítés, nincs swinges lüktetés, helyette elektromos billentyűs hangszerek folyamatos, dús akkord szőnyege felett szólal meg a trombita. Ritkán, ugyanakkor annál hangsúlyosabban. A Shh, Peaceful című darab szól.

A Peaceful című darab részlete hangzott el. Az In a Silent Way albuma után a Bridges Brew még nagyobb újításnak számított. 1969. augusztusában, mindössze néhány nappal a Woodstocki fesztivál után, Davis 2,5 nap alatt rögzítette azt az anyagot, amelyből a dupla album lett. A Bridges Brew nem jazz és nem is rock. Igen nehéz megfogalmazni, mi is a stílusa vagy műfaja. A kritika vegyesen fogadta, de az eladási számok nem hazudnak, a lemez platina lett, és Davis azzal sem törődött, hogy egyes kollégái árulónak titulálták. Meg volt győződve, hogy a zene feladata nem a múlt őrzése, hanem a jövő keresése. A lemezen Miles Davis mellett olyan művészek játszottak, mint Chick Corea, Joe Zawinul vagy Wayne Shorter. A Bridges Brew részlete szól.

0: A Beaches Brew-ból hangzott el szemelvény. Miles Davis a 70-es évek végén súlyos betegség, és a zenétől való visszavonulás után a 80-as évek elején zenélt újra, immár pop és funk elemekkel is kísérletezve. 1991. szeptember 28-án hunyt el Santa Monicában, tüdőgyulladás szövődményei következtében 65 évesen. Kedves hallgatóink, Fanfár, minden, ami fúvós című műsorunkban a 100 éve született Miles Davis jazz trombitás felvételeiből válogattam. Megtisztelő figyelmüket köszönöm, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket itt az MTV a Sára Sándor teremben, és mindannyian köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit. Bece Szilvia vagyok, nagyszerű koncertre gyűltünk össze, hála a Zenetanárok Társaságának, amely szervezettel elég régóta vagyunk kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy az ő szakembereik, tanáraik járják az országot, meghallgatják a különféle zenei versenyeket, és külön díjakat adnak a fiataloknak, az arra érdemes előadóknak, akik aztán ennek a külön díjnak köszönhetően eljönnek ide hozzánk, és általában egy gyönyörű produkcióval gazdagítják a Bartók Rádió kínálatát. Így lesz ez ma is. Úgyhogy hallgassuk az első produkciót, Johannes Brahms Útban a kedveshez, majd Sugár Rezső Reszket a bokor című dala következik, Spisiek Domán énekel, mellette Gál Csaba zongorázik, Domán a 11. országos Ádám Jenő dalverseny első korcsoportjának Zenetanárok Társasága különdíjasa, és a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hallgatója Békés Csabán, Tokaj Ágnes tanárnőnél.

0: Spisák Domán énekét hallottuk, és amikor egyeztettünk itt a felvétel elindulása előtt, akkor azt mondtam a fiataloknak, hogy senkitől nem kérdezem meg, hogy miért épp azt a hangszert választotta, amit, de azért ebben az esetben mégiscsak muszáj. Domán hegedűsként kezdte a pályafutását, és egyszer csak jött az ének. De hogyan?
1: Alapvetően mindig ez volt az álom, a nagy álom, és magamat jobban el tudom képzelni az éneklés világában, mint a hangszeres hegedű világában.
0: Érdemes klasszikus énekkel elkezdeni nyilván, hiszen a technikát meg kell tanulni, és tökéletesíteni kell, de aztán nagyon sok lehetőség áll egy énekes előtt. Mik a tervek?
1: Alapvetően még maradni 5. éven a jelenlegi Bartók suliban, aztán meg Debrecenre tovább menni, vagy a komoly zenei szakra, vagy a könnyű zenei ének szakra. Ez még nincs eldöntve.
0: Melyik irány érdekel, ha esetleg mégis a könnyű zene felé tartanál?
1: Mindenféle zenét szeretek, hallgatok minden nap. Még úgy külön kiforva nincsen.
0: És hogyha a klasszikus zenéről beszélünk, ez most 2 nagyon szép romantikus dal volt. Ez áll hozzád közelebb valóban, és ezért választottad a versenyre is ezeket a dalokat? Vagy jöhetnek ilyen mozgalmasabb, esetleg humoros, még nagyobb technikai kihívást jelentő dolgok?
1: Nagyon szeretem a kihívásokat, és persze mindenféleképpen jöhet minden, ami csak a csebben kifér.
0: Hát akkor itt tényleg énekessel találkoztunk. Domán, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Gordonka következik most, Reinhold Glier 12 albumlap című művének első tételét hallgatjuk Vitányi Emily előadásában, aki mellett Kovács Kálmán zongorázik. Emily a 15. országos Starker János Gordonka verseny 3. korcsoportjának külön díjasa, és a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola növendéke Pusker János tanár úrnál.

0: Ahogyan ezeken a koncerteken lenni szokott, most is kaptam a beszélgetésre vállalkozó fiataloktól néhány sort önmagukról, és innen elindulva valóban sokkal könnyebb beszélgetni. Vitányi Emily pedig rögtön olyasmit írt, amit én gyakran felszoktam tenni kérdésként ezeken a koncerteken, mert hogy minél idősebb valaki, annál izgalmasabb válaszok érkeznek erre a kérdésre, hogy egy előadó, egy fiatal előadó számára koncerten vagy versenyen izgalmasabb fellépni. Ugye erre szoktam mindig azt mondani, hogy amikor a kicsik felszaladnak egy versenyen a színpadra, igazából még fel sem fogják, hogy mi történik velük. Felszaladnak, játszanak, leszaladnak, vége van. De minél idősebb valaki, annál inkább átérzi, hogy a versenyhelyzet az azért nagyon más, mint egy koncert. Emily, te viszont azt írtad, hogy koncerten is és versenyen is szívesen játszol. Nincs is különbség a kettő között felkészülésben, koncentrációban?
1: Van különbség, a versenyekre jön egy löket az emberben, amitől sokkal jobban tud teljesíteni, mint csak egy koncerten, de mindkettőn nagyon szeretek játszani.
0: És a verseny, mint szólista, vagy a verseny, mint kamaracsoport, mert hogy ez is itt áll a sorok között, hogy a kamara az nagyon-nagyon a szíved csücske. Miért?
1: Idén kifogtam egy olyan kamaracsoportot, akikkel barátságban is jól kijöttünk egymással, és így sokkal jobb volt együtt muzsikálni, úgyhogy én a kamarazenében jobban ki tudok teljesedni.
0: És ezt a csapatot Ghost triónak hívják, hogyha nem tévedek, akkor ez Beethoven szellem triójától jött ez az elnevezés?
1: Igen, játszottuk az első tételét.
0: És mennyiben más egy versenyen vagy akár egy koncerten kamaracsoporttal fellépni a szólózáshoz képest? Miért érzed úgy, hogy neked komfortosabb a csoportos zenélés?
1: Talán azért, mert tudom, hogy mindannyian egy kicsit idegesek vagyunk, és így egymást támogatjuk, miközben a színpadon játszunk.
0: Ez egy nagyon bölcs meglátás, és valószínűleg így is van, főleg, hogyha összeszokott hármas ebben az esetben léphet színpadra. És még egy kérdést hadd tegyek föl, mert van egy másik nagyon szép kreatív vonal az életedben, és azt írja Emily, hogy legutóbb egy Kurták György inspirálta festményt készített, mert hogy a festés az, ami még az előadott darabokról sokszor eszedbe jut. Ez hogyan jött?
1: Kiskorom óta szeretem a képzőművészetet, jártam rajzra, tűzzománcra, festészetre, és a festészetet folytattam huzamosabb ideig, és nem tudtam mit kitalálni erre a Kurták György darabra. A történetére rajzoltam, meg festettem egy festményt.
0: És hogyha kettő között választani kell, képzőművészet vagy zeneművészet, melyik a fontosabb irány?
1: A zenét jobban szeretem, de a kettő egymás nélkül nem működik.
0: Ez egy gyönyörű gondolat volt. Vitányi Emily, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Maradunk a vonósoknál, hegedű következik most. Pablo de Sarasate, cigánydalok, vagy ahogy eredetileg Cigajner Weisen, cigányosan, így is szoktuk magyarra fordítani ezt a művet. Polovi Gréta játsza a szólót, és mellette Sakai Yumiko zongorázik. Gréta a 19. országos Varga Tibor hegedűverseny 3. korcsoportjának külön díjasa, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium tanulója, mondjuk röviden ez a budapesti Bartók Konzi, Soltész Ágnes tanárnőnél tanul.

0: Polovi Gréta játékát hallottuk, aki hát egy olyan darabot hozott, ami rendkívül virtuóz, nagyon-nagyon sokan játsszák a világban, és hát egy igazi komoly kihívás egy hegedűsnek. Na most ez nem is abból a szempontból érdekel most engem, hogy milyen egy ilyen darabot játszani, mert hát nehéz milyen lenne. Hanem abból a szempontból, amit írtál magadról, hogy az a célod, hogy egyszer te is taníthass és átadhass a zenélés örömét fiataloknak. Mi az izgalmas ebben, hogy az ember megtanul sok mindent, egyre jobb lesz, és miért fontos mindezt továbbadni? Mi érdekel a tanári pályában, ha egyszer mindenki fiatalon inkább szólista szeretne lenni elsősorban, és a tanárság csak valamikor sokkal később jut eszébe?
1: Valójában úgy gondolom, hogy eddig is fantasztikus tanáraim voltak. Gyakorlatilag ők azok, akik miatt én is ezt a pályát szeretném továbbvinni. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy lehet technikai hibákat megoldani, segíteni egy növendéknek.
0: Kitalálni, hogy mi az a egyetlen gondolat vagy instrukció, ami neki segíthetne.
1: Hogy mindenkire, személyre szabottan egy egyéniségként lássam a növendéket, és az alapján segítsek neki.
0: Ez egy nagyon fontos gondolat, és sok sikert kívánunk ehhez, de azért maradjunk még a saját pályafutásnál is másik vonalon. Azt olvasom itt, hogy nemrégiben a Pannon Filharmonikusokkal szólistaként is felléphettél, na akkor ezt egy kicsit boncolgassuk, mert ugye a hegedűsnek is, mint minden hangszeresnek, többféle lehetősége van, kiállhat a színpadra egyedül, egy szólószonátával, Bach partitával, aztán van ugye a zongora lehetőség, ami már egy picit többet segít talán, mint egyes egyedül állni a színpadon. És vajon, hogyha összehasonlítjuk a zongorát, mert ugye éppen ez a darab megszólalhat zongora kísérettel, megszólalhat zenekari kísérettel, mindkettőre van hangszerelés. Érzésed szerint mi a különbség egy ilyen művet, vagy bármilyen művet zongora mellett játszani, vagy zenekarral? Többet segít a zenekar? Többet tud takarni esetleg, vagy körbevenni a szólistát?
1: Természetesen a zenekar előtti játszásnál sokkal több hangszín van jelen a különböző hangszerek által. Nagyon izgalmas volt zenekar előtt játszani, hogy a hátam mögött figyeltem, hogy éppen milyen hangszer szól. Nekem is könnyebb beleilleszkedni abba a hangszínbe, mert át lehet venni, inspirálódni lehet.
0: És érdekelne egy olyan megoldás, hogy akár szólistaként, kamarazenészként, de zenekari zenészként is kialakítani egy pályát?
1: Nem általában, igen. Szeretnék egyszer zenekarban is játszani, de a kamarazenét is nagyon szeretem.
0: Bármi nyitva van, ezzel a tudással minden lehet. Gréta, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Következő fellépőnk Hapák Alexandra, aki a 11. Országos Ádám Jenő Dalverseny Zenetanárok Társasága különdíjasa. Ő a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola növendéke Ludmány Antalné tanárnőnél és Jakab Zalánfi Ábel zongorista kollégával érkezett iskolatársal, de majd ezt mindjárt megtudjuk a beszélgetésből, de először is hallgassuk meg Bejser Matyó Tamás Agnus Dei című dalát.

0: Általában, amikor van egy szólistánk, a zongora tanárok nem szoktak beszélgetni, csak a szólista. De most kivételt teszünk, már csak azért is, mert Ábel személyében, ha jól sejtem, minimum hasonló életkorú zongoristát köszönhetünk, tehát iskolatársak, barátok, zeneiskolatársak, hogyan találkoztatok?
1: Mi mind a ketten a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumba járunk. Én 10. évfolyamos vagyok, Alexandra továbbképzéses, ő már a 2. évfolyamon van, tehát a végzős évfolyamon. Tulajdonképpen mind a ketten orgonisták is vagyunk egyébként. Jelenleg nem tanulok orgonát, most zongora és szolfés zeneelmélet szakon tanulok, és azt kell tudni, hogy ezt a művet eredetileg orgona kísérettel szólaltattuk meg nem olyan régen, azonban most zongorás produkcióban hallhattuk. Hát lényegében ez a mi csapatunk, azt gondolom, hogy sikerült jól összehozni a dolgokat. Nem tudom, mit gondol róla Alexandra. Őt is megkérdezhetjük erről.
0: Mondani is akarja, látom.
2: Én énekelni most vagyok 2. évben. Ludmány Ági néni a tanárom. A szakgimnáziumban orgonát tanulok. Az éneklés az pár hónappal később jött egyébként.
0: És miért jött? Mi volt az, ami azt hozta ki belőled, hogy énekelni is szeretnél?
2: Én mindenképpen zenét akartam tanulni. Ez így megfogalmazódott bennem az évek során. És még nem tudtam, hogy mit akarok pontosan, csak azt, hogy mindenképpen zenélni, és úgy láttam, hogy az orgonára tudok így felkészülni, mert egyébként egyedül készültem a felvételére. Közben ott volt az ének is egyébként mindig a fejembe, szóval azt eleve akartam már, és hogyha lesz lehetőségem, úgy voltam, akkor csapok rá.
0: És akkor lett. Na most akkor hogyan változott? Az ének van most első helyen a szívedben, vagy az orgona? Vagy megférnek egymás mellett?
2: Inkább az ének. Ebből is fogok felvételizni most júniusban. A fő cél a Debreceni Egyetem lenne magánénekre.
0: És voltál már több versenyen, nagyon szép eredménnyel, de ami nekem még jobban tetszik, azt mondtad, hogy ezt a gyönyörű dalt nagyon szeretnéd hazavinni, amikor már lehet. Hol is van ez a haza?
2: Kárpátaljáról, Beregszászból jöttem. Ugye nem békés helyzet van nálunk, és szeretném, hogyha otthon is valamikor el tudnánk ezt játszani, amikor már békésebb idő van, mivel ez a békéről szól.
0: És nagyon kívánjuk neked, hogy minél előbb lehessen ott egy koncert, ahol ezt elénekled. Alexandra, ebben nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek hozzánk. Robert Schumann Adagio és Allegro című darabját hallgatjuk, és ezzel visszatérünk a Gordonkához. Sebestyén Ágnes játszik a hangszeren, mellette Kovács Kálmán zongorázik. Ágnes a 15. országos Starker János Gordonka verseny 4. korcsoportjának külön díjasa, és most nem mondom végig még egyszer, ő is a budapesti Bartók Konzi hallgatója, Kardosné Kemény Krisztina tanárnőnél.

0: Sebestyén Ágnes játékát hallottuk. Kedves Ágnes, ebben minden volt. Volt érzelem, volt virtuozitás, volt elgondolkodtatás, mindenfajta érzelem megjelenik egy ilyen darabban. Hogyha választani kellene a korszakok között, amelyekben a cselló gyakran megjelenik, a romantika, vagy a barokk, vagy esetleg a modern, mi áll jelen pillanatban legközelebb a szívedhez?
1: Hozzám jelenleg a barokk áll közel, de ezt a fajta romantikát nagyon szeretem. Szóval igazából bármilyen korszakból tudok választani olyan darabot, ami nagyon tetszik, de főleg a barokkban érzem magamat így komfortosan.
0: És miután a felvétel előtt elárultad, hogy egy másik versenyre, vagy egy következő versenyre készülsz, akkor itt is megfelelő az a kérdés, hogy ugye mi a különbség koncerten fellépni, és azt a fajta kihívást, azt a fajta extra stresszt vállalni, amit egy verseny jelent.
1: Igen, ugye versenyen sokkal jobban érzi az ember, hogy van tétje, és úgy gondolom, hogy a versenyzés ez egy jó tréning arra, hogy a jövőben majd az ember felvételin vagy próbajátékon játszik, és sokkal jobban ki lehet rajta próbálni ezt a fajta nyomást, úgyhogy én most főleg emiatt versenyzek, meg hát természetesen fontos, hogy az ember kipróbálja magát többféle szituációban.
0: És azt a bizonyos extra stresszt, ami sokakban, akik aztán mégis úgy döntenek, hogy nem mennek versenyre, egyfajta pánikot okoz, hogy lehet ezen dolgozni, hogy az ember mégiscsak koncentráltan tudjon kiállni egy versenyszínpadra?
1: Hú, hát ezen én is most sokat dolgozom. Van ez a fajta technika, hogy az ember becsukott szemmel elképzeli a szituációt, meg hát persze ugye sok-sok okos gyakorlás lassan kell gyakorolni. Illetve egy kicsit el kell engedni azt szerintem ott a színpadon, hogy ennek komoly tétje van, hanem muszáj, hogy azt lássák, hogy élvezem. Mert ez ad a zsűrinek is egy olyan élményt, ami maradandó lesz. Úgyhogy talán szerintem fontos az, hogy az ember fejben is készüljön, ne csak a hangszer mellett, meg az, hogy látszódjon, hogy élvezi.
0: Ez bizony nagyon fontos. Elhangzott a szó próbajáték. Ez azt jelenti, hogy ez lesz az irány? Szólistaság, kamarazene, vagy a zenekar érdekel jobban jelenleg?
1: Egyébként ez érdekes, mert fiatalabb koromban még nem igazán vonzott a zenekari zenészség, de most már egyre inkább, illetve a kamarázást nagyon szeretem én is. Úgyhogy mindenképpen úgy képzelem el a jövőmet, hogy valakikkel együtt zenéljek mindig, mármint, hogy nyilván a szólista is együtt zenél, de hát azért az mégis egy más fajta minőség ott a színpadon, úgyhogy igen, hát szeretnék majd egyszer egy jó zenekarba bekerülni, akár egy barokk formáció, vagy egy nagy zenekari formációba.
0: Pontosan ez jutott eszembe a barokk zenéről, hogy van bizony barokk historikus zenekarok is, és akkor esetleg átállnál a barokk csellóra is, vagy pedig végleg arra?
1: Mindenképpen szeretnék barokk csellót tanulni a jövőben, és nem tartom kizártnak, hogy végül abba az irányba folytatom, de mivel tényleg a romantikát is nagyon szeretem, ezért nem szeretném azt se, meg a modernebb műveket kizárni az életemből, de ez a kettőség, ez szerintem már látok arra példákat, hogy ez jól működik másoknál is.
0: Lehet ezt ide-oda kapcsolni, és akkor igazán izgalmas lesz a zenei pálya. Sebestyén Ágnes, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. A Családi Koncertsorozat mai műsorában ismét a Zenetanárok Társaságával rendezett koncertet hallottunk. Kiváló énekes, hegedűs és csellista fiatalok mutatkoztak be, akiknek nagyon köszönöm a szép produkciókat, és további sok sikert kívánunk a pályájukon. A műsor hátralévő részében pedig egy francia zeneszerző, Guy Roparts zenéjét hallgatjuk. Ő Jules Massenet és César Franck tanítványa, és a Párizsi Konzervatoárban iskolatársa George Enescu nagyon jó barátja volt. Zenéjére pedig Claude Debussy és mestere César Franck volt jelentős hatással. Roparts kelta bretonként beszélt önmagáról, első szimfóniája is egy breton kórusmű feldolgozásával készült. A szimfónia harmadik tételéhez pedig azt írta a zeneszerző, hogy nem túl gyorsan, de vidáman kell játszani. Ezt a tételt hallgatjuk most, a Nancy szimfonikus és operazenekart Sébastien Lang-Lessing veszényli.

0: Joseph G. Roberts első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Nancy szimfonikus és operazenekart Sebastian Lang Lessing vezényelte. A mai kezdőhang ezzel a felvétellel ér véget. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros súlyos betegségből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először a nyilvánosság elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapba beragadt teljes összeget 10,4 milliárd eurót. Erről is beszélt a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénz lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program kezdődhessen az uniós forrásból. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csaknem 350 ezret Új Szent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatták be a Legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A román versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. Folytatódik a nyárias idő, napközben 26-31, késő este 16-26 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Missa vanitas vanitatum. Gyöngyösi Levente miséje a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyre született Debrecen városának felkérésére 2010-ben. A szólistákra, kórusra és zenekarra komponált nagyszabású alkotás május 30-án a Magyar Klasszikus Zene napján a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában csendül fel a Zeneakadémia nagy termében. Műsorunk vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester.

0: a Magyar Klasszikus Zene napján Gyöngyösi Levente Missa Vanitas Vanitatum című kompozíciója zárja a koncertet, mely 16 évvel ezelőtt a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny felkérésére született. Hogyan emlékszik vissza a zeneszerző egyáltalán? Mi minden áll ilyenkor a felkérésben?
1: Ez a Bartók versenyen hagyomány, hogy szoktak kórusdarabokat rendelni zeneszerzőktől, és a nyitó koncertre pedig mindig szokott egy oratórikus mű felkérés is megtörténni, és ezt kaptam én 2010-ben nagyon megtisztelő módon, és semmi mást nem mondtak, csak annyit, hogy egy ilyen 30-40 perces oratórikus művet várnak. Azt, hogy miről szóljon, ki legyen benne, még esetleg valószínűleg arról lehetett szó, hogy milyen zenekar, mekkora zenekar, a debreceni zenekar szokott ilyenkor mindig közreműködni értelemszerűen, tehát hogy ne legyen túl nagy az együttes, de más szempontból nem volt semmilyen megkötés.
0: Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a zeneszerzésben az a nehéz, hogy végtelen lehetőség adott a hangok kombinálására, de minden remek műnél úgy érezzük, hogy csak egyetlen jó megoldás van, annak kell megszületnie. Amíg azonban az ember megtalálja a tökéletesnek tűnő megoldást, kész labirintus veszi körül, amelyből ki kell jutni, és rengetegszer eltévedhet. Hogyan emlékszel vissza erre az útra, erre a labirintusra?
1: Nekem nagyon régi beidegződésem, vagy kedvenc témám, úgy is mondhatnánk, volt ez a Prédikátor könyve. Az én édeshúgom Csilla, ő református lelkészként indult, és neki volt az egyik kedvenc ószövetségi könyve, a Prédikátor könyve, és miatta szerettem meg tulajdonképpen, és miatta kezdtem el tanulmányozni ezt a nagyon érdekes köztes két nagy bibliai korszak között keletkezett ószövetségi könyvet, és elképesztően jellegzetes figura távul az ember szem elvé, hogyha elkezdi olvasni ezt a könyvet. Szóval előttem rögtön megjelent egy ilyen nagyszakálú torzomborz, ilyen proféta, aki szórja a villámokat a szájával, és hogy hát mindenkiről leszedi a keresztvizet tulajdonképpen kis képzavarral, és aztán először írtam belőle egy kórusdarabot, még 2001-ben, nagyon fiatalon, és utána is foglalkoztatott ez a dolog, és amikor ez a felkérés megérkezett 2010-ben, akkor nagyon egyértelmű volt, hogy lehetne csinálni egy érdekes hibridet tulajdonképpen. Írni egy tradicionális művet, ami egy nagyzenekari visekompozíció, viszont hozzá lehetne tenni ezt a furcsa alakot, aki úgymond kívülről, de persze belülről is, hiszen ő egy proféta, kommentálja úgymond az eseményeket. És ez lett a Missa Vanitas Vanitatum, aminek a jellegzetessége az, hogy egyszerre próbál nagyon tradicionális lenni, és egyszerre formabontó. Hiszen a proféta különböző dolgokat vesz észre a mise szövegben, és azokat különböző ószövetségi szövegekkel kommentálja. Tehát ez elég teátrális, elég szimpadias, nem igazán liturgikus felhasználásra szánt mise kompozíció lett ilyen módon.
0: Ős bemutatója 2010. július 29-én csendült fel Debrecenben a Kölcsei Központban. A Kodály Kórust és a Debreceni Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényelte. Több évtizedes közös munka köti össze az est karmesterét és Gyöngyösi Leventét. Hogyan ér össze tulajdonképpen a régi zene és az új zene Gyöngyösi Levente ezen művében és műveiben?
2: Ez nagyon jó kérdés. Onnan kezdeném, hogy mi Leventével még az előző évezred óta ismerjük egymást. Tehát valamikor a 90-es években ismerkedtünk meg, és lettünk barátok 1990-es években.
1: 95-96 ja, fele,
2: a kortályt. Igen, 99-ben játszottál először az Orfeó zenekar, és abban az évben volt a te diplomakoncertet, ha jól emlékszem, 99 májusában, ahol a Gólya Kalifának az első felvonását volt nekem alkalmam koncertszerűen vezényelni. Aztán utána 2000-ben a második felvonás, 2001-ben az egész művet. És nekem a kortárs zenével viszonylag kevés kapcsolatom volt, tehát élő zeneszerzők műveivel igazából előtted nem volt komoly kapcsolatom. Azóta, hogy mi dolgozunk együtt, azóta néhány lehetőségem volt rajtad kívül más kortárs szerzőknek a műveit is, élő zeneszerzőknek a műveit is vezényelni, de alapvetően a Gyöngyösi Leventivel való munkakapcsolat azért is volt nagyon nagy élmény számomra, azon túl, hogy csodálatos zenéket köszönhetünk neked, hogy segített definiálni egy csomó alapvető kérdést bennem. Például az, hogy mit nevezek én régi zenének, az nagymértékben a veled való együttműködésből alakult ki számomra definícióképpen. Tehát, hogy ugye amikor mi dolgoztunk például a Gólya Kalifán, annak én emlékszem, hogy ott szereztünk valahogy egy termet a Zeneakadémián, te hoztad az énekest, én ott vezényeltem, te zongoráztál, és akkor fölmerültek olyan kérdések, hogy mi lenne, hogyha ezt a crescendót egy ütemmel később kezdenénk, vagy nem, és akkor vagy azt mondtad, hogy ne Gyuri, kérlek, nem, mert az a gondolat, hogy az akkor az azért van, vagy pedig azt mondtad, hogy milyen jó ötlet, írjuk át. És ugye ezt az esetet sokszor idéztem már interjúkban, annak a megvilágítására, hogy amikor egy zeneszerző él, akkor ilyenfajta társalgást lehet folytatni, szakmai társalgást.
1: Ez egész képlékenyebb, ahogy nem, szóval, hogy...
2: Igen, és ugyanakkor, ha pedig egy zeneszerző már nem él, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy Ötvös Péterről, vagy Petrovics Emiről, vagy Claudio Monteverdiről van szó, mert nem tudjuk tőle személyesen megkérdezni. És aki előadóként szembesült ilyenfajta dolgokkal, az azt hiszem érti, hogy mire gondolok, tehát a kívülálló azt hiszi, hogy a kotta mindent egyértelműen rögzít. Ugye sok zeneszerzőnek volt, főleg fiatal zeneszerzőnek ilyenfajta illúziók, ha jól tudom, Mahler is hitt ebben fiatal korában, Bartók is. Azt mondtam, azért mindenki előbb-utóbb rájön arra, hogy ez nem így működik. És a végtelenül gazdag európai zenetörténetnek köszönhetően még maguk a zeneszerzők sem biztos, hogy tudják, hogy ők pontosan milyen összetett színes zenetörténeti tradícióval rendelkező előadási jeleket vagy dolgokat írnak a kottába. Tehát mondjuk kell egy élő kontaktus, ha ez nincsen, akkor az embernek kutatnia kell, és akkor az régi zene. Ugye így indult a dolog, és mi a Gólya Kalifán lettünk tulajdonképpen barátok, legalábbis ez a fajta zenei barátság köztünk azon alakult ki, ugyanabban az évben, 99-ben kezdtél az Orfeu zenekarban kontinút játszani. Csembalon és Orgonán, azóta is, hála Istennek, sokat dolgozunk együtt, és ez a mise, ez szerintem az egyik általam ismert legjobb műved, nagyon-nagyon erős dramaturgiája van, és megkockáztatom, hogy ugye operáknál a szövegkönyv, meg a dramaturgia, hát erről te sokkal többet tudsz, mint én, az egy nagyon nehéz dió, tehát ez látszik egyébként, hogy a nagy opera történettel rendelkező országokban, Franciaországban például a 17. század óta természetes, hogy egy dramaturgiai megközelítés van egy operában, nem zenei megközelítés. A zene az persze fontos, és a zene miatt játsszuk az operát, de a dramaturgia váltja ki a zenét. Na most talán azt nem mondtad, hogy ez a Prédikátor, ez egy nagyon-nagyon kiábrándult szöveg. Tehát lényegében az ateizmust súroló bibliai könyv, ami azért gondoljunk bele eléggé megdöbbentő, és egy rettentő erős dramaturgiája lett ennek a műnek azáltal, hogy a katolikus misa szöveg és az ószövetségi nagyon negatív és nagyon pessimista a Prédikátor könyve találkozik.
1: A darabban mindig a nép képviseli, illetve még a szoprán szólista is. Tehát ugye két szólistája van ennek a műnek, egy szoprán meg egy basszus. A basszus a Prédikátor, a szoprán pedig egyfajta ilyen angyali szerepben van, és a nép és az angyal tulajdonképpen nagyjából hasonló szerepet visznek. Tehát ők képviselik a tradíciót, ők képviselik a mély hitet, ők képviselik a vidámságot, a megnyugvást az ember sorsában.
0: Tehát a kórus szerepe.
1: Igen, igen, igen. És a Prédikátor viszont folyamatosan ezzel ellentétes módon, pessimista módon áll hozzá a teljes mise szöveghez gyakorlatilag. Ez a krédóban mutatkozik meg a legdrámaibban, mert ott gyakorlatilag a mise szövegnek minden egyes mondatát, amit a kórus előad, azonnal kommentálja, és gyakorlatilag kiforgatja a prédikátorunk.
0: Következő felvételünkön a mise Glória tételéből szól részlet, a debreceni Kodály kórust és a debreceni szimfonikus zenekart Vasegyi György vezényli.

0: Műsorunk vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester.
1: Amíg hallgatok a Mése Glória tételét, szóba került a nehézség. Ugye Gyöngyösi Levente műveit sokszor említik a kórusok is, hogy milyen nehéz. Ez nem volt másképp ennél a darabnál, se gondolom.
2: Igen, bár én Leventének túl sok kórusművét pont nem csináltam, hiszen azt általában a kóruskarnagyok csinálják, akiknek az énekkarai ezeket a műveket előadják. Tőled ugye csináltam ezt, csináltam a Passiót, csináltam a Karácsonyi Oratóriumot, meg a Naphimnuszt, meg talán azt a Misit. Ugye az első szerzői lemezedet azt én csináltam valamikor olyan 2000-es évek közepén talán. Ilyen tájt, igen. Ez, amit hallottunk, ez a Glória tétel részlete, ez pont az egyetlen tétel, ahol ez a dramaturgiai szembenállás a prédikátor és a hagyományos katolikus mise szöveg között, ez nincsen, tehát a Glóriában, a Glória az alapvetően a tradicionálisabb irányzat, de hát ugyanakkor meg a Leventére jellemző friss ritmusokkal, tempóval, metrumváltásokkal, tehát elég nagy kihívás.
3: De amit mondtál, ez nagyon stimmel, mert pont a Glória tétel az egy már meglévő kórusdarabnak az átívata volt, amit a rádiókórus énekel Cselmeci György vezényletével, és az az öt szerző miséjének, amelynek mindegyik tételét más zeneszerző komponált, én a Glóriát írtam. Ez egy 2006-os darab egyébként, és nekem ott az volt a megélésem, hogy ez írtózatosan nehéz tétel, és nagyon jól esett, hogy itt ezt le lehetett úgymond hangszerelni. Tehát egy csomó nehézséget, amit a kórus énekelt abban a darabban, itt a zenekar játssza, és ettől azért sokkal elviselhetőbb lett az egésznek a nehézségi szintje.
1: Említettük, hogy az ősbemutató 16 évvel ezelőtt csendült fel Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Versenyen, és most itt van előttünk a stúdióasztalon egy új partitúra. Fontos ez?
3: Ritkán van az embernek ideje arra, hogy kimerítően foglalkozzon egy már bemutatott darabbal, de nagyon fontos azt hiszem, hogy levonjon az ember következtetéseket. Tehát már a próbák során is fölmerül egy csomó minden, ami engem ugye nagyon szokott mindig érinteni, az, hogy sokszor túl van hangszerelve a kórushoz és a szólistákhoz képest a zenekari anyag, és most ez is volt az egyik fontos feladat itt, hogy egy picit levegyünk a zenekarból.
2: Egy új verzió született lényegében, nagyon sok tanulság levonásával, nyilván ugyanaz a mű, de ez egy második verzió, és hát valószínűleg minden zeneszerzőnél. Ugye általában az utókor szokta eldönteni, hogy egy műnek melyik verzióját játsszák, és az utókor néha úgy dönt, hogy valamit a szerzői szándék ellenére is játszik, mert például esetleg a szerzőnek nem volt ideje megcsinálni, kidolgozni a módosításokat. Itt szerencsére erre volt lehetőség, és szerintem ez jó, mert sok helyen nagyon vastag volt a hangszerelés, emlékszem.
3: De amúgy is a zeneszerző távolabb kerül egy kicsit a keletkezéstől, ami jót tesz.
1: Az imént az ősbemutatóból hallottunk részletet, mennyire kritikus a zeneszerző önmagával?
3: Inkább úgy mondanám, hogy egy alternatív tudatállapotban van a zeneszerző szerintem az ősbemutató környékén. Tehát nem látja a darabot világosan. Ugyanis most képzeljük csak el, egyszerre kell több egymásnak ellentmondó szemszögből is nézni a művet, miközben hívott. Tehát muszáj végig föntről nézni a nagy egészet. Ugyanakkor a részletekre is nagyon kell figyelni, hogy a részletek ki legyenek dolgozva. Ez a két dolog, ez sokszor ellentmond egymásnak, és azt szokta eredményezni, hogy az ember egy kicsit elbódul a saját művétől. Nem tudom, hogy fogalmazza. De valami ilyesmi, sokszor megéltem ezt, hogy nem tudom, hogy jó-e. Tehát van bennem egy abszolút egy bizonytalanság, hogy ez jó lesz, nem lesz jó. Ha eltelik tizenvalamennyi év, akkor az embernek van egy képe a saját darabjáról, és azt hiszem, hogy tudja, hogy hova kell nyúlni, mit kell megváltoztatni benne. Én esetleg ennek borzasztóan örültem, mert sokkal objektívebbnek éreztem, meg általában mindig érzem a viszonyomat egy régebbi műhöz, mint akkor, amikor keletkezik.
1: Beszéljünk egy kicsit a kompozícióról magáról, ugye említettük, hogy a mise két szólistára, kórusra és zenekarra körülbelül 38 perces a mű. Öt tétel: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
3: Ugyebár ez így egy opera zene. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem egy egyházi mű feltétlenül a szó tradicionális értelmében, hanem egy egyházi rétegekkel is rendelkező opera oratórium, vagy mi a csuda. Amennyiben a főhősünk az olyan karakterisztikus, hogy gyakorlatilag átveszi a hatalmat a műben. Már a Kyriében is, a Kyrie az az ő nagyáviája. A kórus csak néha szól közbe a Kyriékkel, meg a Krisztékkel. A Glóriában, ahogy a Gyuri is mondta, tulajdonképpen egyáltalán nem szólal meg, csak a legvégén egy pillanatra, amely mondatával azonban zárójelbe teszi az egészet, ami addig elhangzott. Tulajdonképpen kórustétel, de a prédikátor egy elég cínikus kommentát fűz. A Glória hagyományosan egy örömteli tétel, egy örvendező tétel, és azt mondja nekik, kvázi a népnek, hogy na, Jó, hogy örültök, de ebből még baj lesz később. A Credo-ban van drámai módon szembeállítva a két entitás, ugye a prédikátor és a kórus, folyamatosan jönnek a negatív kommentárok, és néha elbeszélnek egymás mellett. Tehát úgy tűnik, hogy nincs hatással a népre az, hogy próbálja elrontani az örömüket kvázi, de azért mégiscsak van, és a legvégén azért majdnem. A Credo tétel szerintem a drámai középpontja az egész műnek mindenképpen, mert egy hatalmas kérdőjellel van vége. Tehát igazából nem úgy fejeződik be, már a Gloria se egyébként, tehát a Gloriának is egy ilyen elcsendesedő, kicsit komor vége van, de a Credo-nak a vége egyenesen egy hatalmas kérdőjel. Na most a Sanctusból kimarad a prédikátorunk, ami nagyon jót tesz, hiszen a szoprán szólista előtérbe kerülhet, és elénekelheti a ha általam mi volt a legvadabb szopránáriák egyikét, óriási koloratúrákkal, amiből még egy újabb kör is került most az új verzióba. És utána az Agnus Dei az nagyon szimpadias, miszerint úgy tűnik, mint hogy a prédikátornak a halálát néznénk végig. Tehát az, hogy Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, ezt úgy képzeljük, mint hogyha a prédikátor halálos ágyánál lennénk szinte. A tétel kétharmadánál ő eltávozik, és onnantól kezdve a kórus egy sajnálkozó és megértő új szöveget hoz be ebbe a, ez egyébként nagyon konzekvens két helyről vett szöveg anyagba, és ez pedig a hegyi beszédből való, Jézusnak a hegyi beszédéről, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot. Tehát ilyen módon megsajnáljuk a prédikátort, mi hallgatók, meg a kórus maga is, és azt próbáljuk elfogadni benne, hogy bár egyáltalán nem értettünk egyet azzal, amiket mondott, és nem tetszett nekünk, ahogy viselkedik, és elvonj, de valahol megértjük ezt a fajta pessimizmust, vannak ilyen figurák, vannak ilyen emberek, tehát, hogy nagyon emberivé válik, és a sajnálatnak és az együttérzésnek a hangjaival ér véget tulajdonképpen Jézus szövegével.

0: A próbaidőszakban beszélgetünk. Mennyiben fontos, hogy ott legyen a zeneszerző? Ugye ez is egy nagy különbség egy régi zenei próba folyamat és egy kortárs mű felcsendülések között, hogy ilyenkor a próba folyamaton ott lehet a zeneszerző.
1: Én nagyon sok karmester kollégámat zavarja, hogyha ott van a szerző, én meg ha lehet
2: ragad.
1: Én nem értem meg őket őszintén szólva, mert én szerintem az egy rendkívüli lehetőség, és Levente a tanulom arra, hogy amikor csak lehet, arra kérem, hogy minden próbán legyen ott. Tehát fontos, hogy ott legyen a szerző szerintem, mert szembesüljön azzal, hogy mit írt le, és teljesen emberi és érthető, és a múltnak a nagy zeneszerzői, minden tiszteletemmel, Bartók is teljesítetlen dolgokat ír le néha.
2: Pedig mennyire gyakorlati ember volt.
1: Igen, de a zenében bizonyos metronóm számok kivitelezhetetlenek szerintem. Kocsis Zoltán mindent megtett, hogy közel kerüljön hozzájuk. Ugye vannak, nem vagyok egy Bartók szakértő, de azt tudom, hogy azért bizonyos Bartók művekben, bizonyos szerzői információ késői művekben bizonytalanok, hogy azok valóban Bartóktól származnak, és a többi. De amik biztosan Bartóknak származnak, azok között is van olyan, ami szerintem teljesíthetetlen.
0: Ugye Kocsis Zoltán születésnapján csendül fel most a mise.
1: Igen, és az ő átiratait is halljuk az első részben.
2: Nagyon fontos, hogy a zeneszerző át tudja élni azt a másik szempontot is. Borzasztó lényeges, rengeteg időt töltök azzal, hogy például tempókat finomítok. Tehát, hogy van egy...
0: Van olyan, hogy a próba folyamaton, a próbákon is apró változás történik. Beszéltük, hogy ez most a második partitúra 2010 után, most ugye 2026-ot írunk.
2: Persze. Ugye a darab a próba során születik meg. Tehát amit itt látunk, a kotta, az a darabnak a fele tulajdonképpen. Ezek csak holdbetűk tulajdonképpen, úgy is mondhatnám, de ahhoz, hogy előadjuk, ahhoz olvasnunk kell a kottát, ahhoz értelmeznünk kell a kottát, és ez pont nem egyszerű egy kortárs zenemű esetében, tehát hogy soknak van sajátos nyelve, van meg kell érteni, kommunikálni kell rajta, és nagyon érdekes, hogy néha még maga a zeneszerző se tudja mindig, hogy mit miért csinált, de hogyha eltelik egy kis idő, akkor elkezd egyértelműbbé válni a dolog.
1: És nagyon gyakran vannak olyan kortárs művek, hogy egy 3 perces műhöz van egy 250 oldalas könyv, amelyből tudhatjuk meg ezt a 3 perces művet, hogyan kellene előadni. Ez is egy járható út nyilván, de hát a legjobb, amikor a zeneszerző ott van a próbán, és segít nekünk értelmezni azt, hogy tényleg a papírra leírt hangokból hogyan lesz élő zene.
2: A legjobb dolog, ami velem történhetett, a Gyuri is mondta, 1999 óta játszom az Orfeó zenekarban, hogy egyrészt folyamatosan remek művekkel szembesül az ember, kiváló előadásban, magam is része vagyok ennek, és folyamatosan olyan szerzőknek a műveit játsszuk, akiknek a notációja sokkal régebbi, mint a maikor. Értelmezni kell. Nem mindegy, hogy van leírva, de sokszor semmi nincs odaírva. Tehát valahogy meg kell fejteni. Ez nyilvánvalóan formálja nem csak a zeneszerzőnek a stílusérzékét, az, hogy milyen fajta zenét ír, de a notációját is. Az, hogy egy tempójelzésnek milyen értelme van. A metronomjelzés, stb. Nagyon sok minden rendkívül képlékeny, és ez, ha az ember gyakorlati zenész, akkor ez fejlődik egy ilyen munka folyamat során.
0: Ugye az este a jubileumát ünneplő nemzeti énekkar énekel, a szövegről nem beszéltünk, de természetesen miséről beszélünk, latin, mint oly sok kórusműved ennek is a szövege. Ez segíti, gondolom, az énekeseket valamilyen szempontból, a latin nyelvű szöveg.
1: Olasz latinnal éneklünk, tehát olaszos latin kiejtésre, ugye ezt mindig meg szokták kérdezni az embertől, hogy miért nem latinul éneklünk, ez is latin, csak Magyarországon, ami alatt elsősorban a latin nyelvű kiejtést értik, az a német latin kiejtés. Az olasz latinnak az éneklési szempontból sokkal énekes barátabb, és hát ez is egy előnye egy élő zeneszerzőnek, hogy meg lehet tőle kérdezni, milyen fajta latin kiejtés szeretne, és Levente már 2010-ben is világossá tette egy olasz latint.
2: Így van. Sokkal könnyebb legátót énekelni olasz latinnal. Egyáltalán.
0: Mi volt a legelső találkozásod a nemzeti énekarral, legelső olyan kompozíció, emlékszel-e még?
2: Hát az elég vég volt, Erdei Péter tanár úr vezényelte egyszer egy Stabat Materemet, amiről azóta se tudok semmit. Nincs kotta belőle, tehát tényleg elsüllyedt a feledés homályába.
0: Van olyan, hogy egy-egy művedet nem óvod védett, hanem hagyott, hogy elsüllyedjen?
2: Hát ez még nagyon régen történt, 90-es évek vége fele volt ez, amikor a Nemzeti Énekkar énekelte ezt a Stabat Matert, ami ugye a számítógépes kottaírásnak a kezdetei. Én még

0: nagy adomány, azt hiszem, hogy mi találkoztunk. Én nagyon hálás vagyok érte a jó Istennek, hogy mi dolgozhatunk együtt, mert nagyon-nagyon sok mindent megértettem a zene lényegéből a Levente művein keresztül, azon túl, hogy nagyon nagy érzelmi élményt jelentett számomra. Tehát mindig el szoktam mondani, hogy ugye amikor 2000 áprilisában volt a Gólyakalifa második felvonásának az ősbemutatója a Magyar Rádió hadó stúdióból, igen, az volt az a hét, ha jól emlékszem, az volt az, amikor először vezényeltem a Bach-hámol misét is egyébként azon a héten életemben, és meg kell, hogy mondjam, nem élveztem Levente zenéjét kevésbé, mint a hámol misét. És ez nyilván nem a hámol mise lefokozását jelenteni, mert Bach miatt lettem zenész, tehát a hámol mise, ahogy Kodály mondta, Rákosi Mátyásnak szakmailag teljesen rendben van.
1: Tehát
0: a himnuszról, igen, maradhat, tehát a hámol mise is szakmailag teljesen rendben van. Viszont hát Levente zenéje akkora élmény, érzelmileg annyira felkavaró élmény, úgyhogy nagyon sokat hallgattam is ezeket a műveket, és óriási szenvedély és érzelem van Levente zenéjében, és igazából, amikor a modern művészetnek a definícióját is segített a Levente zenéje megtalálni számomra olyan szempontból, hogy a kortárs művészetből engem addig érdekel a kortárs műalkotás, amíg az emberről szól. Az emberről kell, hogy szóljon a művészet, addig emberi, és Levente zenéje nagyon emberi, és nagyon felkavaró, és csodálatos zene.

0: Missa vanitas vanitatum. Gyöngyösi Levente miséjéből szóltak műsorunkban részletek. A felvételen a debreceni Kodály kórust és szimfonikus zenekart Vashegyi György vezényelte. Az ős bemutató 2010. július 29-én csendült fel Debrecenben, a Kölcsei Központban, a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen. Kedves hallgatóink, a szólistákra, kórusra és zenekarra született nagyszabású alkotás május 30-án a Magyar Klasszikus Zene napján a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában csendül fel a Zeneakadémia nagy termében. Műsorunk mai vendége Gyöngyösi Levente zeneszerző és Vashegyi György karmester volt. A hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Bravissimo hallgatóit. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Nézzük, mi történt ezen a héten a világhang versenytermeiben, annak idején. 2009. május 20-án a Zeneakadémia nagy termében lépett fel a Liszt Ferenc Kamara Zenekar Rolla János hangversenymester vezetésével, Káli Fonyódi Fruzsina és Belej Márton oboaljátékával és a Liszt Ferenc Kamara Zenekar előadásában Georg Friedrich Händel opusz 3-as numero 1-es B-dur koncertó grosszóját halljuk a koncertről.

Georg Friedrich Händel opus 3-as numero 1-es B-dur koncertó grosszóját hallottuk. Káli Fonyódi Fruzsina és Belej Márton játszott oboán, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. A Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel 2009. május 20-án. A következő pedig 2008. május 19-én a Magyar Rádió Márvány termében. Szatmári Zsolt klarinét és Kántor Balázs Gordonka, illetve Morva Péter zongora művész előadásában Mihály Glinka, D-moll, patetikus trióját halljuk a koncertről.

Mihály Glinka, D-moll, patetikus trióként emlegetett alkotását hallottuk, Szatmári Zsolt klarinéton, Kántor Balázs, Gordonkán, Morva Péter zongorán játszott. A Magyar Rádió Márvány termében készült a felvétel 2008. május 19-én. Most Ludwig van Beethoven opusz 61-es D-dur hegedű versenye következik a Bravissimo-ban. Kelemen Barnabás szólójával hallgatjuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Győri Ványi Rád György vezényli. Egy a Magyar Állami Operaházban 2012. május 21-én készült koncertrészlete szól.

0: Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyét hallottuk Kelemen Barnabás szólójával. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Győr Iványi Rád György vezényelte. A Magyar Állami Operaházban készült a felvétel 2012. május 21-én.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Tasnádi Bence színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
4: A hit ösvénye, a Punta Corral hágó Copacabanai szűzanyája. Ma 14 óra 55 perckor, a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Folytassuk a Bravissimót Carl Maria von Weber opusz 49-es D-moll szonátájával. Sziatoszláv Richter, zongora művész, Prágában, a Rudolfinum Dvorzsák termében 1954. május 23-án adott koncertjéről szól részlet.

Karl Maria von Weber, opus 49-es, D-moll szonátáját hallottuk. Sviatoslav Richter játszott zongorán, a prágai Rudolfinum Dvorzsák termében lépett fel 1954. május 23-án, Weber szonátáját hallottuk koncertjéről előadásában. Anton Bruckner, F-dur vonósötöse következik. Nemes Ildikó és Bali Gábor hegedül, Kertész Sándor és Klepohernő méhegedű játszik, Pertorini Rezső gordonkán. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében készült a felvétel 2007. május 18-án.

Anton Bruckner F-dur vonós ötösét hallottuk. Nemes Ildikó és Bali Gábor hegedűn, Kertész Sándor és Klepoch Ernő mélyhegedűn, Pertorini Rezső Gordonkán játszott. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2007. május 18-án készült a felvétel. A Bravissimo utolsó műsorszáma Hector Berlioz római karnevál nyitánya. A japán filharmonikus zenekart Kobayashi Kenichiro vezényli. Ez a felvétel 1991. május 19-én készült a Budapest Kongresszusi Központban.

0: Hector Berlioz volt a szerző, elhangzott Római Karnevál nyitány. A japán filharmonikus zenekart Kobayashi Kenichiro vezényelte. A Budapest Kongresszusi Központban 1991. május 19-én készült a felvétel. Így ért véget a mai Bravissimo, a 34. évfolyam 20. adását, az 1584. részt hallották. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Tasnádi Bence színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Tíz éve hunyt el Meixner Mihály, zenei szerkesztő, a Magyar Rádió főmunkatársa. Fél évszázadon át a rádió komoly zenei műsorainak meghatározó alakja. A Ki nyer ma? És a Mi a titka című műsorok vezetőjeként, továbbá sok remek külföldi koncert közvetítés kommentátoraként is ismerhettük hangját. Meixner Mihályra emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megyei déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és a védelmi ipari vállalatokra. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állítását Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvet. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Ma jár le a Budapest kortárs diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészet és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet. Akár egy rajzzal, skiccel vagy fotómontázzal, a koncepció rövid leírásával. És végül a várható időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délutánra 27-32 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgona pont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most! Félharmónia.hu

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
2: Így sem lehet, nyugalmunk.
1: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
3: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
0: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Régi Zenei Kalandozások pünkösdi műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Nagy László Adrián orgonaművészt. Isten hozott a műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Pünkösd van, Szentlélek kiáradása, és természetesen Johann Sebastian Bach lesz, ahogy ez valamennyire már hagyomány is ennek a műsornak a történetében, hogy pünkösd is a kereszténység számára nagyon fontos ünnepeken azért az ember ki máshoz fordulhatna bizalommal, mint Johann Sebastian Bachhoz, akár ötödik evangélistának tekintjük, akár nem, ugye ez már ízlés dolga és nézőpont kérdése, de tisztán a nem hívő zenekedvelők számára is mindig is világos volt Bachnak az az egészen univerzális jelentősége. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Nagy László Adriánnak, aki most először vendégünk ebben a műsorban, hogy Bachra alapoztad a műsort, Bachal nem lehet mellé nyúlni nagyon, ahogy szokás mondani. Amit hallottunk, az a 651-es jegyzékszámú orgonafantázia volt, a Komm Heiliger Geist, tehát a pünkösdi korálnak a dallamára. Ton Koppmann játszott egy nagyon szép, historikus, az hiszem hollandiai korabeli orgonán. Ugye az orgona kapcsán mindig helyhez kötöttek vagyunk azért, hiszen az orgonát nem lehet transportálni, a magalábbis fizikai valójában ezeket a hangszereket nem lehet elmozdítani a helyükről, aminek egyébként sok hátránya van, meg sok előnye is van, mert tessék oda eljönni és meghallgatni. Ton Koppmann játszott. Mit jelent számodra ez a mű?
1: Jó kérdés. Ugye mindig úgy járok ezzel és az ilyen hasonló kérdésekkel Bachhal kapcsolatban, hogy hát vagy vég nélkül lehetne beszélni róla és vég nélkül válaszolni egy ilyen kérdésre, elemezni egy ilyen darabot akár, vagy csak szótlanul megállni előtte és csodálni.
0: A kettő kombinációját
1: kell. A kettő között kell valahol. Igen, de tényleg az van, hogy Bach művei előtt, és hát most beszéljünk az orgona művekről, mindig valamiféle szótlan csodálattal tudok elsősorban megállni, és persze egyik darabban ez, másik darabban az ragad meg így első nekifutásra. Ebben a darabban az egyik fantasztikus technikai dolog az, amit persze sok más darabjában is megfigyelhetünk, hogy ugye alapul vesz egy dallamot Bach, jellemzően egy korál dallamot, mint itt ez esetben is.
0: Cantus firmusnak szokták ezt zenei szakifejezésre hívni, tehát ahol egy vezérdallam.
1: Így van, ugye egy korál dallamra épül a mű, és ugyanakkor ír a koráldallam alá, fölé, jelen esetben ugye fölé, mert a pedálban szólalt meg a legmélyebb szólamban a koráldallam, fölé, mellé, köré egy olyan darabot, egy olyan fantasztikus zenei anyagot, jelen esetben tulajdonképpen majdnem teljesen egy kánonszerűen két nagyon virtuóz, nagyon áradó, ugye a Szentlélek kiáradását zeneileg megmutató és megrajzoló szólamot, amik gyakorlatilag tökéletesen megállnák a helyüket az eredeti dallam nélkül, ami fölé vagy köré írta Bach. Itt is én megcsináltam, hogy eljátszottam, nyilván csak magamnak, nem koncerten, a pedálszólam nélkül, tehát az eredeti korál dallam nélkül.
0: Úgyis teljes élmény.
1: Tökéletesen megállja a helyét, és hát még lehetne sorolni nem egy darabot, amit mondjuk az átlagos hallgató, az nem a korál dallamot ismeri belőle, hanem a Bachi témát, mondjuk egy Wachetauf orgona korál előjáték, illetve az is ugye egy kantátából van véve, de ott is az átlagos hallgató az a Bachi hozzáírt motívumot ismeri.
0: És ami nem feltétlenül van tematikus kapcsolatban.
1: Egyáltalán
0: a
1: nincs, néha itt egyáltalán nincs. Van. Itt van, de néha meg egyáltalán nincs, és tökéletesen megállja a helyét a Bach által hozzáírt zenei anyag. Jó, néhányszor játszottam ezt magam is, és gyakorlatilag azon darabok közé tartozik, hát szinte minden Bach egyébként, hogy így nem érsz a végére a darab megfejtésének, értelmezésének. Tehát akárhányszor újra előveszem ezt a korált, mindig, mintha először nyúlnék hozzá, és mindig új dolgokat mutat meg, és nincs vége. Tehát akárhányszor, akármeddig újra és újra tudok vele foglalkozni. És hát tényleg abszolút méltó módon mutatja meg a pünkösdi lélekáradást, ez a fantasztikus áradó zene, ez a szinte teljes klaviatúrát bejáró szélvihar, mindig csodálat találok előtte.
0: És hát ugye nehéz ezeket a kérdéseket feltenni, és illetve feltenni még egészen könnyű, válaszolni rájuk sokkal nehezebb, de mivel először vagy ebben a műsorban, mesélj kérlek magadról, hogyan találkoztál Bachhal, mi volt ez a orgonával?
1: Hát Bachhal, majdnem azt mondtam, hogy Bachhal előbb találkoztam, mint az orgonával, Hát fizikai, valójában tényleg később találkoztam az orgonával, de az orgona szó az nyilván a fülemben volt. Egy templommal, katolikus templommal szemben nőttem föl, ahova hát nyilván jártam is, és sokat voltam ott, tehát nyilván hallottam az orgonát, de én magam zongorázni tanultam 6 éves koromtól, ahol hát nyilván találkoztam azért Bach-hal, nyilván a legegyszerűbb kis darabjaival először, aztán hát ahogy haladtam előre egyre több művével. A kettő az egy nagyon érdekes módon kezdett el összekapcsolódni, ha szabad anekdotázni is egy kicsit. Én olyan 11-12 éves lehettem, nem emlékszem pontosan, amikor egy szombat délután lélekszakadva rohant át a templomból a plébános, hogy gyere, ments meg, mert itt vannak az esküvősök, és nem jött a kántor. Gyere, orgonálj valamit, mindegy, hogy mit, csak orgonálj valamit. Addig életemben nem ültem az orgonánál, ugye hát zongorázni tanultam.
0: Na, mi legyünk, hasonlítanak?
1: Igen, akkor én már egyébként a Zeneakadémia előkészítő tagozatára jártam 10 éves koromtól, tehát az ongorázás úgy megyegetett, de hát orgonálni nem volt addig szerencsém, és akkor hirtelen oda kellett az orgonához ülnöm és megmenteni az esküvőt azzal, hogy bármit játszak. És hát aztán ez a szerelem, ez egyre jobban kibontakozott.
0: Reméljük, az orgonával. Reméljük, hogy a házasság is sikeresnek bizonyult, ezt nem tudhatjuk, amelyen először
1: nem itt álltalak. Igen. De hát az orgonával való kapcsolat az egyre szorosabb lett ettől az első ilyen váratlan és némileg ijett találkozástól elindulva. Innentől kezdve egyre többet orgonáltam, de az orgona tanulmányok, a konkrét orgona tanulmányok azért elég sokat várattak magukra. Talán 24 éves voltam, amikor hivatalosan elkezdtem orgonálni, tanulni tanárnál.
0: A Zeneakadémián?
1: Nem, a zeneiskolában. Uh-huh. Tehát én addig csak szorgalomból orgonálgattam, és a Bartl Erzsébetnél kezdtem orgonát tanulni, és hát innen már egyenes út vezetett, nem mentett meg semmi attól, hogy orgonista legyek. Hát nyilván az ember civil életében is ugye különböző fázisok vannak, hogy mikor mi érdekli az embert, vagy mikor mi ragadja meg, mikor mi jelent sokat számára. Nyilván Bach az mindig is ott volt az első pillanattól, hiszen megkerülhetetlen, és az ember mindig is tudta, hogy ki az a Bach, és hogy fú, de jó. De valójában magamon legalábbis azt éreztem, hogy így az orgonista életemben is el kellett jutni egy bizonyos érettségi szintig, amíg Bach a méltó helyre került. Valójában nyilván mindig is szerettem, de korábban érdekelt sok minden más jobban talán. A nagy romantika, orgonál Reger, nagyon szerettem Regert, nagy Reger korál fantáziát, rengeteg hang, színes regisztráció, tényleg hát elbűvölő a maga módján, és hát hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy Reger volt az, aki előbb talán közel állt hozzám, vagy megragadta a fantáziámat, az érdeklődésemet. Hát ha valaki tudta a romantikában a Bachi polifóniát, az Reger. Ha megnézzük azért a többiek fúgáit, meg minden, nekem nem ugyanaz. A Reger azért az gyakorlatilag tudja ugyanazt a polifóniát, ugyanolyan magas szinten, mint Bach, csak hát nyilván egy teljesen más köntösbe öltöztetve, egy teljesen más harmónia világba, a zenei világba, de ugyanazt tudta. És akkor nagyon sokáig igazából Reger volt a top nekem, de hát aztán hál' Istennek elkövetkezett egy letisztulás, és akkor azért Bachban találtam meg igazából hát mindennek az alfáját és ómegáját, hogyha szabad így fogalmazni.
0: Ugye egy korálfantáziát hallottunk most, Pünkösd így van. Fogunk még korálfantáziát hallgatni ebben a műsorban, ugye csak Bach művek lesznek, de most egy orgona verseny, ugye orgona versenyt Bach nem írt, kezdjük azzal, tehát ha orgona verseny szót használjuk, akkor tulajdonképpen sok mindenről beszélhetünk azokról a billentyűs koncertokról, amelyeket fiatal korában olasz zenéből átiratokat készít, ezeket is szokták természetesen orgonán is játszani, pedált nem tartalmaznak, de miért ne? Azt hiszem 16 koncert van ilyen, amelyek elsősorban Vivaldi, de nem csak Vivaldi, hanem más zeneszerzők, de ugye Bachnak a találkozása az olasz zenével, amelynek lenyomatai ezek a bizonyos versenyművek is. Maguk a hangszeres versenyművek, a hangszeres koncertok, amelyeket az 1710-es években írt, tehát, ha jól emlékszem, 1711-ben jelent meg a Lestro Armonikor Amsterdamban, Vivaldinak az Opus 3-as koncertos rosszú sorozata, amely óriási hatást gyakorolt mindenkire, tehát ugyanazt a témát, ugyanazt a Vivaldi témát pár éven belül felhasználta Handel, felhasználta Bach különböző művekben, és akkor Bach írt hangszeres versenyműveket, amelyeknek a jelentős része eredeti formájukban elveszett, ugye a 3 hegedű verseny, pontosabban a 2 hegedű meg a hegedű 2-ös verseny megvannak, de írt valószínűleg oboversenyeket, amelyek amiből egy hang nem maradt fönn abból az eredeti verzióból, de utána, amikor Lipcsébe került, és ott sok kantátát kellett írni, a kantátákban tisztán hangszeres tételekhez fölhasználta ezeknek az olasz koncertókat, ezekben jött be az orgona, hiszen igen, általában orgona játszotta a szólókat, ezek zömbben zenekari tételek, de van kivétel is, néha áriák is, néha egy valószínűleg helyedű verseny lassú tételből ária lett, vagy akár kórustétel. Elnézést, hogy ez ilyen hosszadalmas volt, de ugye ezek a műveknek a zenei anyaga utána fönnmaradt általában csemballó verseny formájában, ahol valóban csemballó, mint szóló hangszer, ezek a Bach későbbi korszaka lipcsei, azt hiszem Zimmermann kávéház számára írott zenik, és ennek a műveknek ugye a legjelentősebb példája, amelyik műven ezt az egész transformációt, hogy rekonstruálandó hangszeres versenyű, ott éppen valószínűleg hegedű verseny, aztán kantáta, nyitány, kórustétel, stb. És ez a híres démon zongora verseny szokott lenni, az unisonóval kezdődő démon zongora verseny, de te egy másikat hoztál, ez a jegyzékszám szempontjából a 10-59-es koncertó, bár tulajdonképpen ennek a tételeit Ton Koppmann illesztette egymás mellé. Szerte
1: össze innen, onnan. Igen. Ha picit szabad továbbra is személyesnek lennem, valójában, hogy miért is hoztam ezt a zenét, azon kívül csodálatos és nagyszerű az előadás is. A személyes vonatkozása ennek az, hogy ez volt az első CD, amit életemben megvásároltam.
0: Erre mindannyian emlékszünk, hogy kinek mi volt az
1: ez
0: első.
1: Ez volt az első CD, amikor annak idején vettem egy kis ilyen hifi, mini hifi tornyot, vagy valami ilyesmit, és akkor hát bevallom, hogy kicsit majdnem, hogy találomra. Tehát nekem akkor még azért így sok fogalmam nem volt se Ton Koppmannról, se úgymond a régi zenejátszásról, de nagyon jól sikerült belenyúlnom rögtön elsőre, jó érzékkel kiválasztani egy nagyszerű CD-t, és igazából ez azóta is a szívem csücske, ha szabad így mondani, ez a fölvétel. Szerintem elképesztően szól, hát maga a zene is csodálatos, és egy nagyszerű előadásban.
0: Hallgassuk meg tehát, egy D-moll első tételről van szó, egy Allegro tételről, amely ebben a formájában egy az egyben megtalálható, azt hiszem a 35-ös kantátában, de ebben nem vagyok biztos, azt hiszem a Geissenzele Wirtverwirret kantátának a nyitányaként. Mindenesetre egy hangon nem változtatott Ton Koppmann, fúvósok játszanak, vonósok, és az orgona szóló D-moll koncertó első tételét halljuk a Amsterdam Barokk Zenekar és Ton Koppmann szólójával.

0: Johann Sebastian Bach 1059-es jegyzékszámú D-moll koncertó első tételét hallottuk, orgona verzió van, Tonkopman játszott, és az Amsterdam Barokk zenekar lemezét hallgattuk. Mai műsorom vendége Nagy László Adrián orgonaművész, a zene előtt beismerte, hogy ez volt az első. A fiatalabb hallgatók már azt se tudják, hogy mi az, hogy CD. Nem baj, de számunkra ez nagyon-nagyon sokat jelentett, és hát szerencséd volt azért, jó CD-t vettél először.
1: Igen, jó helyre nyúltam.
0: Ugye Bach és az orgona Albert Schweitzernek egy felvételét hoztad el mutatni, hát ő ugye nagyon-nagyon más generáció. Mit gondolsz róla, hogyan találtad ezt a felvételt, hogyan találkoztál az ő orgonajátékával?
1: Hát ugye sokkal előbb találkoztam a személyével, vagy hát a róla szóló dolgokkal, mint az orgonajátékával, tehát nyilván olvastam a kis könyvet, ami megjelent róla, sokat hallottam róla. Hát egy vonzó személyiség volt, érdekelt az ő működése. Gyakorlatilag véletlen került a kezembe egy válogatás CD, nyilván hiszen ő úgy nem adott ki CD-t, hanem hát az itt-ott fölelhető fölvételeiből állítottak össze ugye egy-két CD-t, és olyan, amilyen se a fölvételek technikája, se pedig hát valljuk be, a játékmódja nem az, ahogy ma feltétlenül elképzeljük ezeket a darabokat, vagy némi túlzás azt is lehet mondani, hogy hát ma már így ezt nem lehet eljátszani. Ugyanakkor pont ez, nyilván azért hoztam ezt a korál előjátékot, vagy hát korál feldolgozást, mert ez valahogy akkor nagyon megérintett engem, amikor ezt meghallottam.
0: Én nem mondtuk el, hogy miről van szó, tehát a Schmücke
1: Dicho Liebe Seele című BWV 654-es számot viselő darab nagyon-nagyon-nagyon megérintett valahol mélyen, amikor ezt először ővele meghallgattam. Nem ismertem akkor még se ezt a darabot, se gyakorlatilag tőle más fölvételt, és bár kicsit tényleg ez van, hogy hát nyilván egy régebbi megközelítés talán ez, ugyanakkor hihetetlenül átjön az ő lelkisége, ahogy játsza, az ő emberi hozzáállása, és kicsit az jutott eszembe, nem tudom sajnos szóról-szóra idézni Arnon Kurt, amit egy helyen írt, hogy persze nagyon fontos, hogy játsszuk meg,

0: tett engem, amikor először hallottam.
1: Amit a tehetségről, meg a muzikálásról mondtál, az eszembe jutott. Azt hiszem, Geminiani mondta annak idején, hogy ha valaki másokat inspirálni szeretne a játékával, akkor először legyen ő maga inspirált. Ez nagyon jó, az valószínűleg Albert Schweitzernél ezzel nem lesz gond. Úgyhogy hallgassuk meg most nagyon-nagyon másfajta, régebbi, sokkal régebbi stílusú orgonálást fogunk hallani egy zsenitől. Albert Schweitzer, Bach 654-es jegyzékszámú Schürkelich, Ó, liebe Seele, korál fantáziáját játsza.

0: Albert Schweitzer 1936-ban készült felvételét hallottuk, Johann Sebastian Bach Schmücke dich, ó liebe Seele 654-es jegyzékszámú korálfantázia volt.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsoron vendége Nagy László Adrián. Pünköstkor Bach zenét hallgatunk, Bach orgonazenét. Előbb Ton Koppmannal hallottunk egy orgonafantáziát, majd egy úgymond orgonaverseny, egy versenyű elsőtételt szóló orgonával, aztán utána hát Albert Schweitzernek volt ez a gyönyörű felvétele, ugye ami a zene előtt tanakodtunk, hogy mikor készíthetett, aztán megnéztük azóta, hogy 1936-os felvétel, tehát még a II. Világháború előtt. Ugyanakkor hát Schweitzer akkor már nem volt annyira fiatal, tehát 60 éves kora körül volt, ő 61 éves volt egész pontosan, hiszen 1875-ben született, és a 60-as években, 1965-ben hunyt el. Csodálatos előadás volt, és ugye azon gondolkoztunk, tanakodtunk előtte, hogy Ton Koppmann historikus előadás, historikus artikuláció, tempóválasztás, stb. Csodálatosan letisztult, szép zenélés volt ez is.
2: Így van, így van. Hát a lélek teszi, azt hiszem.
0: És egy olyan mű következik, amely számodra is nagyon kedves, Johann Sebastian Bachtól, ez a Wie schön leucht der Morgenstern. Ezt te is lemezre vetted.
2: Így van. Volt szerencsém egyszer egy korálfantáziák című lemezt készíteni, szállítást, amiben hát akkor még azt mondhattam, hogy mondjuk a három akkoriban legkedvesebb szerzőmnek egy ilyen kicsit összehasonlító válogatása, hogy ugyanabból a koráldallamból, ugyanabból a korából mit írt az egyik, másik és a harmadik. Johann Sebastian Bachon kívül Max Reger, akit már emlegettünk, szerepelt rajta, és hát kicsit talán az ő köpönyegéből kibújt Antal Fizsíros Dezső.
0: Aha, nagyon gondolkoztam, ki lesz a harmadik zeneszerző, igen, Bach és Reger után. Először azt hittem, hogy három barokk zeneszerző.
2: Igen, az is egy koncepció, nagyon sok koncepció lehetett volna, valahogy ez született akkor meg. Pont abban az időszakban még a Régeren kívül az Antal Fizsíros is úgy elragadott egy kicsit engem. A maga, hát nagyon eklektikus művészetével, ugye erősen ott van a korabeli úgynevezett könnyű zene hatása, a jazz hatása, az impresszionizmus hatása, szóval egy nagyon színes zenei világ, amit Antalfi képvisel. És akkor hát ezt sikerült kitalálni koncepciónak, hogy akkor legyen az, hogy na, ugyanabból a koráldallamból mit írt Bach, mit írt Reger, és mit írt Antalfi. Így született egy összeállítás. Hát most azért maradjunk Bachnál, ne lógjunk ki ezzel a zenével se a sorból. Ha szintén ugye a személyes oldalát nézzük, hát azon kívül, hogy az én fölvételem lesz, van egy olyan személyes vonatkozása, hogy egy picit már az én bábáskodásom mellett épült orgonán szólal meg. Ez a Margit körúti Ferences templom orgonája, ahol ez a fölvétel készült. Én 30 évig voltam ott orgonista, egész most elmúlt év december végéig, és hát amikor oda kerültem, ha szabad kitérni egy kicsit a hangszerek témakörére is, hát egy csapnivaló, maradjunk az alliterációnál, egy csotrogány volt ott orgonának nevezve. Eredetileg egy Ország Sándor orgona volt ott a templomban, ugye nyilván egy romantikus hangszer volt alapvetően, csak sajnos a későbbi korokban hát többen is nem megfelelő módon, nem megfelelő hozzáértéssel nyúltak hozzá a hangszerhez, és hát a végeredmény az tényleg egy szörny szülött volt. Tehát nem volt semmi konkrét hangkép elképzelés, ugye ez a regiszter összeállítást, a hangszíneket jelenti. Nem lehetett normálisan beregisztrálni semmit, úgy voltak szétdobálva viszonylag kis számú regiszter három manuára, hogy teljesen használhatatlan volt a hangszer, és akkor még arról ne beszéljünk, hogy technikailag is sok probléma volt a működésével.
0: Sok a menedzseri feladat volt ehelyett.
2: És hát akkor kellett rábeszélni a döntéshozókat, akit hát hagy említsek meg név szerint is, mert nagyon sokat köszönhetek neki, Hegedűs Kolos atyát, nagyon sokan ismertük és szerettük. Ő volt ő tartományfőnök is a Ferenceseknél, de akkoriban ő volt a plébános ott a Margit körúton, és hát némi rábeszélés után rábólintott, hogy hát rendben van, mondtam neki, hogy egy ennyire szépen felújított, gyönyörű templomhoz, egy ilyen fontos, kiemelt helyen, hát nem méltó ez a hangszer, és kéne ide egy jó orgona. Ő ezt megértette, és hál' Istennek teljes mellszélességgel támogatta az ügyet a pénzszerzéstől kezdve mindent az égvilágon, és hát Takács Péter orgonaépítő mester volt az, aki tulajdonképpen ez az új orgonát fölépítette, fölhasználtuk az eredeti sípanyagból, ami fölhasználható volt, nagyon sok azért nem volt fölhasználható, de hát azokat is erősen javítva, átintonálva, és hát egy teljesen új szerkezetet.
0: És mikor készült ez az orgona?
2: Az orgona több fázisban készült, a két manuál és a pedál az, jól emlékszem, 2002-ben, és akkor utána egy-két évre rá készült el a harmadik manuál, és mondhatom, hogy ez az én ízlésem szerint készült. Nyilván Péter Cseh véletlenül választottam ki a feladatra, hallottam előtte munkáit, hogy hogy szólnak, és hát az tetszett nekem, az az irány, és hát nyilván megbeszéltük a részleteket, hogy pontosan mi legyen, hogy legyen, úgyhogy picit az én gyerekem is ez az orgona, és hát ezért is kedves ez a fölvétel nekem.
0: Így hallgassuk, tehát ez egy 20 éves hangszer körülbelül, így nagyjából van, lehet mondani, hogy Takács Péter az orgonaépítő, a budapesti Margit-körúti Ferences nél található ez a hangszer. Mai műsorom vendége Nagy László Adrián játssza Johann Sebastian Bach 739-es jegyzékszámú Wie schön leuchtet der Morgenstern fantáziáját.

0: Johann Sebastian Bach 739-es jegyzékszámú Wie schön leuchtet der Morgenstern orgona fantáziáját hallottuk. Mai műsorom vendége Nagy László Adrián orgonaművész előadásában, és hát ugye gratulálunk magához a szép játékhoz is, meg ahhoz is, hogy sikerült menedzselned a Margit körúti Ferences templomban ezt az orgonát, amely már 20 éve ott van, és hát egészen más színvonalon szolgálja a híveknek és bárkinek, aki betér oda a lelki és zenei épülését, mint az előtte levő hangszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba, és így pünköstkor kalauzoltál minket Johann Sebastian Bachon belül, orgonazenét hallottunk, személyes kötődéssel is. Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: És egy kicsit rendhagyó dologgal fogunk elbúcsúzni, Goldberg variációk, de nem egészen úgy, ahogy megszoktuk.
1: Így van, nagyon röviden dióhéjban. Engem egész korai fiúságomtól kezdve, amióta már komolyabban foglalkoztam a zenével, mindig érdekelt az, hogy valamit hogyan lehetne máshogy eljátszani. Tehát már a Zeneakadémia előkészítő tagozatán szegény Keveházi Gyöngyit, tanáromat azzal boldogítottam, hogy átritmizáltam neki a Schumann darabot, amit tanultam, vagy egyéb közismert melódiákat.
0: Tanárok ezt szokták szeretni.
1: Nagyon-nagyon szerette. Egyébként nem, ő tényleg szerette, aranyos volt, és értékelte a kreativitást, még ha az valami nagyon kezdetleges is volt annak idején nyilván. Később úgy alakult az életem, hogy hát a jazz érdekelt, kapcsolatba is kerültem jazzmuzsikusokkal, muzsikáltam is együtt, sokat Big Bandtől kezdve szólistákkal, jazzt is volt szerencsém játszani. Volt egy duóm, egy szaxofonossal, egy jazz szaxofonossal, a szaxofon és nagy orgonán játszottunk sokféle átiratot, amikbe csúnyán bele is improvizáltunk. Szóval mindig is érdekelt az, hogy hogyan lehet máshogy. Vajon, akár kicsit leegyszerűsítve fogalmaz, a Bach ma hogy írná meg azt? Hát nyilván nem úgy, ahogy mondjuk én megírnám belőle, de hogy milyen irányok hát érdekelhetnék.
0: Bachról talán egy dolgot hadd mondjak ide, ő képtelen volt lemásolni egy saját művét változtatás nélkül.
1: Így van.
0: Tehát amikor valamilyen okból le kellett másolni azt a saját kompozícióját, egész egyszerűen nem tudta megállni, hogy ne változtasson.
1: Ne változtasson. Így van, így van. Tehát ma nyilván nem ugyanúgy írná meg a mai környezetben és a mai dolgok között. Ennek egyik eredménye volt, de most nem ebből fogunk majd mutatni, hogy én a teljes Bach magnifikátot átírtam jazzbe, jazznifikát néven, és hát egyébként nagy sikerrel már jó néhányszor lement teljes egészében is, meg részleteiben is, koncerteken. Egy nagyon izgalmas vállalkozás volt, és nagyon élveztem minden percét ennek a munkának, hogy nem ráerőltetni valami külső ötletet Bachra, hanem játszogatva a Bachot, mi jön abból ki, és milyen más irányba tud elindulni. De most nem ebből szeretnék zárásként mutatni valamit, aki nagyon keresi, megtalálja egyébként ezt a feldolgozást is, vagy átiratot is. Ebben az irányban nagyon sok próbálkozás van. Valljuk be, vannak nagyon-nagyon rossz ilyen feldolgozások, ami kicsit a klasszikusok popritmusban lelkivilágot tükrözi, ami hát ugye egy szörnyű dolog. Viszont vannak nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalú, igazán művészi és komoly megközelítések. És az egyik kedvenc lemezem ebben a témában Bach Goldberg variációinak, az Oláh Kálmán által készített feldolgozása, és ebből akkor búcsúzásként rögtön magát a témát mutassuk meg, hogy ő hogy játssza el. Tehát Bach kicsit másként.
0: Ezzel búcsúzunk, tehát Bach Goldberg variációjának a témájával kicsit másképp. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Johann Sebastian Bach Goldberg variáció téma kicsit másképp. Oláh Kálmán előadásában ezzel az örökérvényű zenével szeretnénk önöknek áldott pünkösdöt kívánni.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban Samara Joy énekel. A 26 éves hatszoros Grammy-díjas amerikai jazzénekesnőhöz a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara társul. Vezényel Miho Hazama. Ebu Jazz. Samara Joy tavaly júliusban rögzített koncertje a londoni Royal Albert Hallból. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Tasnádi Bence, junior prímadíjas színész, a Budapesti Katona József Színház tagja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztál néhányat kedvenc felvételeidből.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
1: Bár életben most találkozunk először, de kérted, hogy tegeződve beszélgessünk a műsorban. 8 évig hegedültél, gondoltam, hogy akkor nagyon sok közöd lesz a klasszikus zenéhez. Szentendrén nőttél föl, és az általános iskolát végig kísérte. Kitartó voltál akkor a hegedülésben?
2: Kitartó voltam. Abban az értelemben, hogy nem hagytam abba, de sajnos nem gyakoroltam kellőképpen sokat, és nem fektettem bele azt a munkát, amit ebbe a hangszerbe illik belefektetni, ha az ember jól akar rajta játszani.
1: Mit csináltál a gyakorlásért? Inkább focisztál, rendetlenkedtél?
2: Pontosan, jobban izgattak a szabadidős tevékenységek, és ez egy gyerek számára áldozattal jár, hogyha nem rajong a hangszerért, vagy autisztikus módon nem kezd el gyakorolni megszállottan, akkor ez egy nyűg.
1: És akkor az ember ezt leteszi mondjuk egy-két év után. Nem tudom, hogy te választottad a hangszert, azt tudom, hogy van egy húgod, ő pedig zongorázni kezdett el tanulni.
2: Igen.
1: Tehát ez fontos volt a családban, hogy klasszikus zenét tanuljatok?
2: Igen, a nagymamám zongora tanárnőként tevékenykedett egy időben, ő zongorázott is, és volt is egy pianino a lakásában, amíg el nem hangolódott teljesen, addig ő még játszott nekünk gyerekként, aztán már ezt felfüggesztette, ezt a tevékenységét, nagyon ritkán ült a zongora elé. És mindkét apukámnak is, meg anyukámnak is volt egy vonzalma a klasszikus zene iránt, és így a hegedű is szerintem azt hiszem, hogy az ő előterjesztésükre választódott általam, de akkor nagyon lelkes voltam eleinte, és a klasszikus zene iránti kötődésem nekem is kialakult egészen kiskoromban. De hát ahhoz, hogy az ember egy hangszeren játszon, ahhoz bizony hosszú napokat meg órákat kell gyakorlással tölteni.
1: Én úgy tudom, hogy ennek ellenére 8 év után is nem azért váltottál, mert hogy mondjuk eltanácsoltak volna az iskolából, hanem hogy azt mondtad, hogy bekerültél a gimnáziumba, és ott egy kicsit, mintha ciki lett volna hegedülni.
2: Igen, nem tűnt egy férfias hangszernek ott akkor a kamaszok között. Meg volt egy olyan válaszút is, hogy akkor az ember inkább szeretne komolyan foglalkozni ezzel a hangszerrel, vagy ezen az úton tovább haladni, vagy pedig inkább a többi tantárgyra fókuszál, és hát egy ilyen pályaválasztási modell mellé kellett volna állni, és ezt a döntést pedig nem hegedű nyerte meg.
1: De szüleid könnyen belementek, azért még egy 13-14 éves gyerek nem biztos, hogy maga dönt abban, hogy most akkor mit tanul, hogy belefektettél azért mégiscsak 8 évet, hogy letedd a hangszert.
2: De nem jutottam el egy olyan szintre, amivel mondjuk már az ember tudott volna esetleg konziba menni, vagy amivel érdemes lett volna tovább foglalkozni.
1: De azért ennyi idő után gondolom volt, hogy voltak olyan koncertek, amin közönség is volt. Az egy komfortos szituáció volt neked?
2: Nekem egyáltalán nem volt komfortos, mert nem voltam elég felkészült, és tulajdonképpen utáltam színpadon állni. Egyedül vonószenekarban szerettem, ott harmadik hegedűs voltam sokáig, aztán feljutottam egyből az első hegedűbe, de én nem vagyok egy gyorskezű zenész.
1: Virtuóz futamok nem mentek.
2: Igen, tehát a 16-odok azok nem gurultak ki úgy, ahogy azt elképzeltem, és jobban szerettem én támogató hangszer vagy szólam lenni a zenekarban. Azt a részét viszont nagyon élveztem, mert ott meg lehetett bújni, és közben meg mégis az ember része volt a harmóniának, szóval a vonós zenekari részét azt kifejezetten élveztem, és tulajdonképpen talán az láncolt ehhez a hangszerhez még éveken keresztül, miután már egyébként nem lett volna kedvem ezt tovább csinálni.
1: Felnőtt korodban egy kicsit nem volt ilyen vágy, hogy beülni egy nagy zenekarba, hogy milyen jó lehetett volna az azt kipróbálni, hogy egy szimfonikus zenekarban hegedülni.
2: Hosszú lett volna az út még odáig, úgy érzem.
1: És most mit érzel, amikor meghallasz egy hegedű versenyt? Ugye a mai összeállításban két hegedű versenyt is beválogattál. Szívesen hallgatod a hegedű muzsikát, vagy egy kicsi görcs is van benned, amikor fölcsendül ez a zene?
2: Görcs nincs bennem egyáltalán, tehát nem fájdalmas az, hogy én nem lettem primás, meg nagyon sok minden ragadt rám ezekben az években.
1: Hallgatsz klasszikus zenét? Tehát szívesen hallgatsz hegedű versenyeket?
2: Ha épp úgy adódik, akkor igen, de a hétköznapjaimban kevesebbet találkozom vele, mint egyébként ebben az időszakban, amikor rendszeresen jártam zeneiskolába, és azokat a CD-ket hallgattam, amik otthon elérhetőek voltak a szüleim polcán.
1: Mendelssohnra esett a választásod, ugye ez nagyon híres, ez az Émol hegedű verseny.
2: Igen, igen. Ezt valaha még szerettem volna eljátszani, de erre nem fog sor kerülni, viszont örömmel hallgatom mindig. És egyébként bizonyos részleteit azzal szórakoztattam magam, hogy megtanultam, de hát egybe ez gigászi teljesítmény.
1: Ezen a felvételen egy nagyszerű hegedűs játszik, Michael Rabin, aki tragikusan fiatalon hunyt el. 1957-ben készült ez a felvétel. Mendelssohn ugye a lipcsei Gewandhaus koncertmesterének komponálta ezt a hegedű versenyt, amelynek most első tételéből szól a részlet. A Philharmonia zenekart Sir Adrian Bolt vezényli.

0: Mendelssohn émol hegedű versenyének első tételéből szólt a részlet. Michael Rabin játszott, a Philharmonia zenekart Adrian Bolt vezényelte. 1957-ben készült a felvétel. Tasnádi Bence a vendégünk. Azt mondtuk, hogy ugye váltottál mégpedig basszusgitárra a gimnáziumban, és aztán létre is hoztatok, de az gondolom már utána volt inkább a főiskola környékén, egy Edison nevezetű együttest, amiben énekeltél is, de azt mondtad, hogy a Covid óta nem nagyon léptek föl.
1: Nem jellemző már, hogy fellépnénk. Egyébként még a gimnáziumban alapítottuk azt a zenekart, és az első próbáink Tahitót falun voltak, és az első fellépésünk pedig a Vujicic Tihamér zeneiskolában, ahol én hegedülni tanultam.
0: Mit szóltak a hegedű tanárok?
1: Üdvözölték. Az egy ilyen friss szellemiségű, vagy lelkületű műsor volt akkor, valami évzárón.
0: De feldolgozásokat játszottatok, vagy saját számaitok volt?
1: A kezdetektől fogva saját dalokkal álltunk elő. Talán jobban tettük volna, hogyha feldolgozásokkal próbálkozunk először, hogy kicsit kikupálódjunk azt illetően, hogy hogyan kéne slágereket írni, de mentünk a saját fejünk után, nem tudom, csak úgy csapkodtuk a hangszert, és emlékszem az első koncerteken még szerintem be se hangoltunk, meg a kábelt nem tekertem össze normálisan, hanem csak így begyűrtem a gitártokba. Nagyon amatőrök voltunk, és ez a hozzáállás, ez mondhatni sokáig kísért minket.
0: De az már egy komfortosabb terep volt? Ott már szívesen kiálltál a színpadra?
1: Elkezdtem kamaszodni, és azt éreztem, hogy annyi érzés gyűrűzik bennem, hogy annak ez egy megfelelő formája az önkifejezésnek. A zenekar alapítás, hát valamiféle exhibíció vezérelt ebben, de komfortosabb volt, igen, mondhatni. Azt akartam, azt jobban akartam, mint egy ponton túl hegedülni, tanulni.
0: Ez egyébként valamennyire azért egy kis előképzés is a színművészetire, kiállni közönség elé, énekelni. Gondolom, hogy kellett valamit énekelni a felvételén, vagy valamit kellett produkálni, ezt általában szokták kérni.
1: Igen, igen, kellett. Harmadrostán is, első rostán is.
0: Mit énekeltél?
1: Első rostán egy Emir Ulesz dalt énekeltem, a Bell. Azt hiszem, hogy ez a címe. Mókás volt, mert nem számoltam vele, hogy vannak benne ilyen kis instrumentális közök, amikor nem énekel épp a Hajós András, és ezeket én ott csöndben leszámoltam, mert valamihez megtartani akartam magam, és ez talán a zenei előképzettség, hogy ment egy mérő a fejemben, és kivártam ezeket a zenei közöket, és utána folytattam, és énekeltem újra. Ez azt hiszem, hogy szórakoztatónak hathatott kívülről, vagy legalábbis ez volt ennek az esetlensége. Én nem viccnek szántam, igen, csak egyszerűen egy struktúra szerint énekeltem a dalt, amit én hallottam a fejemben.
0: Én nekem most úgy tűnik, hogy nagyon szereted, amikor énekelni kell. Legutóbb a Chicagóban láttalak énekelni, ugye ez eleve egy felpezsdülés volt a Katonában, hogy ezt a musicalt bemutatjátok, hiszen azért kevés zenés darab van nálatok, de például volt egy darab, a Melancholy Rooms, amiben szintén kellett énekelned, és ugye a Muzik volt az első előadás, amiben szerepeltél a Katonában, és abban is kellett énekelni.
1: Igen, időnként megtalálnak zenés feladatok, örülök neki kifejezetten. Azt hiszem, hogy a zenés műfajban otthonosabban érzem magam mind a mai napig, mint a prózában, de azért most már a próza is felzárkózott szerintem a zenei oldalhoz.
0: Ezért jóval többet kell prózát szerepelned.
1: Igen, igen, a Katona József Színház alapvetően egy prózai intézmény.
0: Van egy felvétel, egy filmben, egy vizsgafilmben szerepelt, amit boldogan meg is mutatsz a hallgatóknak. Szeleczky Rozi Mióta velem jár című 2018-as filmje volt. Ezt néhány fesztiválon bemutatták, és az interneten is hozzáférhető. Itt egy rockzenészt alakítasz.
1: Igen, ez a Szeleczky Rozinak a diplomafilmje volt 2018-ban. mutatódott be, ebben gitároznom is kellett, meg énekelnem is kellett Citrom Ádám által írt dalokat, és a Vége főcím dalt rögzítettük egy stúdióban, aminek egy roncsolt verziója a filmben is elhangzik egy cukrászdában, a kislányomnak költöm éppen a süteményekről, és a Vége főcím dal pedig már egy komplexebb alkotás, és az az igazság, hogy kevés olyan elérhető felvétel van az interneten rólam, amit szívesen vállalok, mármint amikor énekelek, és ez egy azok közül.
0: Akkor most hallgassuk meg ezt a Süti dalt Tasnádi Bence énekel.

0: Amióta velem jár című film főcímdalát hallották, Tasnádi Bence énekelt. Hát a Chicagóban talán még az is nehézség lehet, hogy nem csak énekelni, táncolni is kell. Nem tudom, hogy ez mennyire komfortos. Ugye a Chicagóban két önálló számod is van, és van egy duetted is Pálmai Annával.
1: Igen, a táncmozdulatokat lassabban sajátítom el, mint mondjuk egyes kollégáim, de aztán, ha már sikerült azt a izomzatomba betáplálni, akkor onnantól kezdve már kifejezetten tudom élvezni a táncokat, és van is egy sajátos mozgáskultúrám, amiben nehezen illeszkednek bizonyos mozdulatok, tehát nem minden áll jól.
0: De ritmusérzéked van?
1: Ritmusérzékem van, szerintem az egyértelműen kijelenthető.
0: Nagyon felbojdult a társulat, amikor megtudtátok, hogy Chicago bemutató lesz, és ráadásul az is érdekes benne, hogy ezt sokszor nagy színpadra álmodják, meg ugye a Víg Színházban is volt, én láttam a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon is, ez meg a Kamrában megy.
1: Igen, és úgy tűnik, hogy bejött az elképzelés. Izgatott lett a társulat, amikor megtudtuk, hogy a Kriszta Chicagót fog rendezni.
0: Székely Kriszta.
1: Székely Kriszta, igen, igen.
0: Nem is kaptatok több próbát? Ugye azt gondolná az ember, hogy amikor egy musicalt előad egy prózai társulat, akkor azért ott tényleg a tánc miatt, az ének miatt is azért a szokásos, nem tudom, 6-7-es próbaidőszaknál talán többre van szükség.
1: Körülbelül 2 hónap volt a próbaidőszak, de ez annyit takart, mint általában. És azért elkezdtünk izgulni attól, mert egy pár hétig csak tapogatóztak a Krisztiánnal, Gergye Krisztiánnal,
0: és ő sokszor,
1: ő a koreográfus, és sokszor veselkedtünk neki újból egy-egy dalnak, és azért ezek hosszú dalok, kevesen voltunk a színpadon, 2+ táncossal kiegészítve, és tudtuk, hogy ezeket még el kell sajátítani, meg kell tanulni, be kell gyakorolni, és a főpróba héten meg még ránk szabadítják a zenekart, és utána már csak a Dinyés Dani fog rendezni, és a Krisztának háttérbe kell húzódnia. Tehát nekünk el kellett készülnünk már a főpróba hétre a koreográfiákkal, meg az egész darabbal. Izasztó volt.
0: De nyilvános főpróbát láttam, és úgy tűnt nekem, hogy már akkor teljesen kész madarak, tehát egy teljesen begyakorolt, mintha már a 10. vagy 20. előadást láttam volna.
1: Hízelgő, de akkor még korán sem álltunk olyan jól. Én azt mondanám, hogy így most arra kezd egy olyan levegője lenni az előadásnak, meg már egy olyan biztonsága, amiben mi komfortosan érezzük magunkat. Nagyon sok hibát rejthet még egy ilyen sok résztvevőből álló összetett produkció, és még ezekkel a hibákkal találkozni kellett az előadások során.
0: Meg gondolom, hogy nagyon... sem segít, amikor mondjuk 3-4 hétig nincs műsoron, és akkor megint újra kell.
1: Ez mondjuk a Chicagóval még nem fordult elő, most havi 4 is van belőle, igen, már most májusban elérjük a 25-et, talán a következő lesz a 25. előadás, és még júniusban is játsszuk Zsinórban 3-szor. Ez szerintem még hosszú életű lesz, és én azt várom, már ezt mondtam a főpróba héten, hogy unjam. Akkor leszek jó valószínűleg, amikor már unni fogom.
0: Mert hogy annyira rutinná válik? Hogy...
1: Igen, igen, meg hogy akkor már az ember tényleg talán azt csinál, amit akar a színpadon, vagy valami.
0: Hogy tudod akkor ezt megvalósítani, hogy ennyi kételj van benned, és mégis annyira magabiztosnak tűnsz? Én bármiben, amiben láttalak, mindenben nagyon magabiztosnak láttalak.
1: Ez egy álarc. Ez a színpadon az ember álarcot visel, de az álarc mögött tud a saját vágyairól, meg szorongásairól, meg lidérceiről vallani.
0: Máté Gábor osztályában jártál, Dömötör András is a tanár segéd volt. Akkor egyértelmű volt az ember, ha Máté osztályba jár, hogy akkor a katonába vezet az út? Azt mondom, hogy volt egy kis kitérőd a Víg Színház felé is, de ott nem érezted magad igazán komfortosan, pedig kaptál egy főszerepet, amit aztán be is mutattak, még főiskolás korodban talán a Pesti Színházban.
1: Igen, jó helyzetbe lettem hozva, azt tekintve, hogy egy mekkora feladattal kínáltak meg, de a körülmények azok kicsit mostohák voltak, de erről nem is akarok már kifejezetten beszélni.
0: De akkor azt érezted, hogy ez nem a te utad, és...
1: Nem, nagyon nagy az az intézmény, rengeteg színész van, hatalmas társulat, hatalmas apparátus, hatalmas nézőtér, olyan lépték volt, ami számomra egy kicsit idegen. De azért ez lehetett sejteni, most visszatérve arra, hogy, hogy az ember Máté osztályosként, Máté Gábor tanítványként kerülhet-e a katonába, vagy egyértelműen, hogy a katonába kerül-e, azt sejtettük, hogy gyakorlatra számíthatunk arra, hogy a katonába hívnak majd néhányunkat, de azért, hogy szerződést is kínálnak, az korán sem volt egyértelmű.
0: Ez kicsit szerencsés, hogy pont akkor van-e üresedés. Ugye, ha jól tudom, Borbé Alexandra és Pálos Hanna is akkor került a katonába.
1: Igen, egy évben szerződtünk, és én például azt hiszem, hogy az EGRI társulat akkor szétszélett, és a Gábor odahívta az Ötvös Andrist a Katona József Színházba, aki egy csodálatos, szikrázó tehetség, és mi a fiúk meg voltunk győződve, hogy basszus, hát akkor most ez esélytelen lesz. Ott most nem fognak frissíteni ebben a korosztályban. De végül többünket is hívtak gyakorlatra, majd 5. évben engem le is szerződtettek. És a Simon Zoli osztálytársam pedig most visszatért. Miskolcon töltött több mint 10 évet.
0: Most pedig... egy haladó színház lett az elmúlt években.
1: Igen, igen, és nagyon sok főszerep van a háta mögött. Ő is volt negyed évben gyakorlaton a Katona József Színházban, és most visszatért ettől az évattól kezdve újból a társulat tagja.
0: Most egy olyan muzsikát választottál, aminek egy előadáshoz van köze, a Mártírok. Ezt 2013-ban mutattátok be, tehát épp hogy csak oda szerződtél. Ez talán a második, harmadik előadás lehetett, amiben szerepelsz?
1: Ez a második évadom. Igen, a Filozófussal kezdtem, amit Gotár Péter rendezett, aztán jött a muzik. Ezt egy nagyon különleges helyen őrzöm a szívemben, ezt az előadást. És még ebben az évben párhuzamosan próbáltuk a Virágos Magyarországot a Kamrában. És ez volt a gyakorlati évadom, ezután kínáltak szerződést, és a következő év áprilisában mutattuk be a Mártírokat Dömötör András rendezésében. Én egy zavart lelkű, vallásba menekülő fiút játszottam, aki fölforgatja a gimnázium életét, és igazából ennél többet nem érdemes róla elmondani. A lényeg, hogy ezt a Cavalieri éneket, ezt 4 szólamban adtuk elő. Volt egy tenor, egy basszus, egy szoprán és egy alt. Megszenvedtünk vele a társulat, azért nem mindenki tud ügyesen szólamot tartani, de amikor megszólalt, akkor szerintem kifejezetten felemelő élményt nyújthatott a közönségnek és számunkra is. Most amit hallani fogunk, azt azért nem közelítettük meg.
0: Igen, hoztál egy profi felvételt is. Cavalieri ugye a késő reneszánsz kora barokk olasz zeneszerző volt, Rómában született, de a Mediciek szolgálatában állt, ezért Firenzében működött. A lamentációi közül következik most egy.

0: vagy számított az is, hogy neked azért van valamiféle zenei előképzettséged? Nyilván a hegedű miatt a kottával is jó viszonyban vagy.
1: Igen, tudok kottát olvasni, blattolni nem tudok, ahhoz szintén lassú az észjárásom, de violin kulcsban tudok kottát olvasni. Ismerem a hangokat, a hármas hangzatokat, szolfézsa is jártam természetesen a hegedű mellett, az egy darabig kötelező is. És a Bagó Gizihez kerültem, az egy kiváltságos helyzet volt. De én nem ismertem őt korábban, a Fica Isti nevű osztálytársam súgta oda, amikor kiderült, hogy a Bagó Gizihez kerülünk, hogy ez nagyon jó, ennek örülni kell. Azt hiszem, hogy 3 vagy 4 énektanárra is oszlott az osztály, amiben jártam, és akkor így énektanáronként 3-an vagy 4-en kerültünk valakihez éppen.
0: Hát ő ugye egy legendás énektanár, talán a legtöbbet a Víg Színházas színészekkel foglalkozik.
1: Igen, de már a Víg Színházat ott hagyta, rengeteget dolgozott, és most már szeretett volna ebből leadni. De a tanítványait megtartotta. Továbbra is tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és nekünk diploma ajándékba azt adta, hogy visszajárhatunk hozzá, hogyha megkeressük, akkor segít nekünk felkészülni.
0: Ez egy nagy kiváltság akkor tényleg, és esetleg meg is nézett téged azokban a darabokban, amiben énekeltél?
1: Volt, amiben megnézett, például a szegedi szabadtérire eljött, és ott szokásuk a férjével, a Jánossal, hogy ha épp valamelyik növendéke a Gizinek szerepel a szabadtéri programban, akkor ők összekötik ezt egy üdüléssel, vagy egy szegedi kikapcsolódással, és a Gizi a főpróba héten foglalkozik a növendékeivel, azért az egy hatalmas színpad.
0: Épp azt mondom, hogy ha a Víg Színházat úgy érezted, hogy az túl nagy, akkor a szegedi szabadtéri aztán végképp.
1: Igen, de a zenés műfajok azok megférnek ekkora színpadon. Azok kívánják ezt a méretet. Szóval abban megnézett az 1001 éjszakában, de például a Chicagóra azt mondta, hogy én is figyelmeztettem, hogy nagyon nagy a füst, úgyhogy azt nem ajánlom, és mondta is, hogy ha nem haragszom, akkor arra lehet, hogy nem fog eljönni, de egyébként már amikor kiderült, hogy Billy Flynn leszek, ő azt mondta, hogy ó, az neked nagyon jó helyen van, kis növendékem, te azzal be tudsz énekelni azokkal a dalokkal. És egyébként tényleg egy-egy olyan magasság van, és ezek általában a dalok csúcspontján várhatóak, amikor mondjuk nekem olyasmit kell kiénekelnem, ami mondjuk reggel nincs meg. De egyébként a dalok zöme olyan tartományban van, ami nekem kényelmes és fekszik, és például ez is egy olyan mondat volt a Gizitől, hogy én lehet, hogy innentől kezdve mindig a Chicago dalokkal fogok beénekelni, hogyha épp ő nincs velem.
0: Akkor ez még egy tanácsnak is jó
1: volt.
0: Igen,
1: még egy tanácsnak is jó volt, igen.
0: Édesapád Tasnádi Csaba Jászai díjas rendező, és amikor te gyerek voltál, akkor pont akkor lehetett ő a Nyíregyházi Színházban igazgató. Akkor te nem voltál egy tipikus színházi gyerek, hiszen gondolom, hogy Nyíregyházára nem volt egyszerű eljárnotok.
1: Sűrűn jártunk premierre. Arra emlékszem, ha még úgy vonatoztunk le, hogy a nagymamám, nagypapám, húgom meg én, ilyen 4-es vakban ültünk, a nagyapám olvasta a Magyar Nemzetet, vagy a Nemzeti Sportot, és mi meg uzsonnáztunk. Szóval rendszeresen jártunk Nyíregyházára a premierekre, és én családiasnak éreztem azt a társulatot például, meg hát nyilván az igazgató fiával mindenki nagyon jópofa volt. Szóval az ott egy ilyen kitüntetett helyzetben érkeztünk meg mindig, és szerettem is ezeket a hétvégéket. Büszke voltam az apukámra, és láttam is nem utolsó sorban, mert egyébként mi meg Szentendrén jártunk gimnáziumba, meg előtte általános iskolába. Ő 99-től 2015-ig volt a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, és ebben az időszakban én nem éltem húzamosabban Nyíregyházán, tehát csak akkor láttam, ha meglátogattam őt, vagy ő hétvégenként megtehette, akkor hazajött Szentendrére. Ebből azért vannak rossz élményeim is, azt tekintve, hogy ebből az időből kevés olyan élményem van vele, amit így őrizni tudnék, mindig kikérdezte

0: a házit. Erre emlékszem az első években, szerintem azt érezte fontosnak, hogy
1: jól tanuljatok.
0: Hogy jól tanuljunk, és hogyha abban mutatkozott meg volna törődés, hogy ellenőrizte a házit, és kikérdezte a leckét.
1: Amikor ott ültél az igazgató úr páholyában, akkor már azért egy kicsit érezted azt, hogy ez a színészet, ez engem érdekel, hogy én is szívesen lennék ott a színpadon?
0: Nem emlékszem ilyen érzésre. Arra emlékszem, hogy amikor mondjuk osztálytársaimmal mentem színházba, és teszem azt, apukám rendezését néztük, vagy valamit a Móri Zsigmond színházból, a Thália színházban, mert előfordult, hogy ott vendégeskedtek, akkor például fontosnak éreztem azt, hogy figyeljenek az osztálytársak, és hogy kövessék az előadást, és vegyék komolyan, mert ez nagyon jó.
1: És apukád testvérét is jól ismerhetik a hallgatók, Tasnádi István, ő József Attila díjas, és Balázs Béla díjas író-rendező. Bárka, Krétakör, de hát sokaknak talán úgy van meg, hogy a Terápiának voltam. Az egyik vezető írója, az egy nagyon népszerű sorozat volt.
0: Igen, ő is több végéről égeti a gyertyát.
1: Most... De is nagyon közeli, meg jó viszonyban volt. Láttam egy beszélgetést, amikor ültök egy Trabantban, vagy nem tudom, és akkor azért nagyon családias és baráti légkör volt, hogy nagyon gyerekként is nagyon fontos lehetett ő neked.
0: Igen, kifejezetten fontos volt, mert életkorban közelebb volt hozzánk, mint az apukám. És ettől a viszonyunk sokáig ilyen testvéries volt a húgom közte meg köztem, és a mai napig szakmai értelemben felnézek rá, nagyon nagyra tartom, és szerintem ízlésünket tekintve is, de akár az apukámmal, akár a nagybátyámmal nagyon hasonló, és egy húron pendülünk, hogyha valami felmerül egy családi ebéden, és elemzünk egy-egy előadást, vagy próba folyamatot, akkor az az érzésem, hogy osztozunk egymás véleményében.
1: Tehát akkor ők mindig megnéznek téged, és kikíséred a véleményüket?
0: Az túlzás, nem is érnének rá feltétlenül. Apukám mindent megnéz. A Chicagót aránylag későn látta most a napokban, de szerintem mondtam is neki, hogy ne bánja, mert legalább egy kicsit érett az előadás. A nagybátyám előbb-utóbb a fontos előadásokat megnézi, vagy amit esetleg én ajánlok neki, néha ő kérdezi, hogy mit érdemes, de nem vagyok én úgy rágyógyulva, hogy mindenben nézzenek meg. Én sem látom az ő összes munkájukat, de nagyon szívesen megyek egyébként, ha úgy adódik.
1: Most folytassuk megint hegedű muzsikával. Azt mondtad, a Mendelssohn mellett a Csajkovszkij hegedű verseny volt még ezen a lemezen, és azt is nagyon szívesen hallgattad.
0: Igen, ez a két hegedű verseny, ez egy CD-n volt megtalálható, és ezeket rengeteget hallgattam. Nagy hatással vannak rám, hogy mondjam, nehéz zenét szárazon elemezni, lenyűgöz.
1: Hallgassuk akkor a D-dur hegedű verseny első tételét, illetve annak részletét. A szólista ezen a felvételen Leonid Kogán, a Szovjet Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát pedig Vasilij Nyebolsin vezényli. A felvétel 1950-ben készült.

0: Leonid Kogán remek szólójával hallottuk Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tételéből egy részletet. A Szovjet Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Vasilij Nyebol színvezényelte. 1950-ben készült ez a felvétel. Hát ugye Auer Lipótnak ajánlotta, és ő akkor azt mondta az elején, hogy hát ennek egyes részletei lejátszhatatlanul nehezek, úgyhogy ő nem is vállalta a premiért. Neked, amikor így hallgatod, neked is ez jut eszedbe, hogy úristen, hát ezt mennyire nehéz lehet játszani.
1: Igen, és mivel van saját tapasztalatom, ezért tudom is, hogy egyrészt a fekvésváltások, a 16-udalás, ez egy tűpontos tornagyakorlat, amit elvégeznek a fogólapon ezek a hegedű művészek.
0: Ha visszatérünk az egyetemre, hát ott elég simán indult a pályád, hiszen rögtön bekerültél ugye a katonába, már 2013-ban megkaptad a legígéretesebb pályakezdő díját a színikritikusoktól, és aztán volt egy fontos előadás az Olasz Liszkai, és abban pedig kétszer is megkaptad a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. Ezek fontosak, ezek a díjak az elején, hogy az ember egy kis visszaigazolást kapjon?
1: Én azt gondolom, hogy igen, és nem azért, hogy később büszkélkedni lehessen vele, hanem egyszerűen a visszaigazolás mértéke vagy konkrétsága miatt. Én tudom, hogy hosszú időre ellátott önbizalommal akkor egy ilyen típusú elismerés, és sokkal könnyedebben tudtam színpadra lépni ezeket követően. Emlékszem, hogy az Olasz Liszkai főpróba hetén belázasodtam. Azt hiszem, hogy az a szerep súlya miatt történhetett, és nem is tudtam kiheverni a premierig. A bemutatón is lázas voltam. Azt hiszem, hogy attól féltem, hogy nem fog sikerülni az adott pillanatban megmutatni azt, ami egyébként bennem rejlik, és ami megvan. És ettől az ember olyan görcsössé válik, vagy hogy a stressztől szerintem tud ilyen fiziológiai tüneteket produkálni, hogy ilyen pánikszerű érzés kerülgetett akkor, hogy nem fogom tudni bebizonyítani azt, hogy tehetséges vagyok, és hogy csődöt mondok az adott pillanatban. Azt hiszem, ez bénított engem egy lázzal vagy betegséggel.
0: Katonásoknál a Máté Erzsi díj is egy fontos elismerés. Ezt 4 évvel ezelőtt kaptad meg. Azt mondtad, hogy Máté Erzsivel már nem tudtál együtt dolgozni, tehát nem álltatok közös színpadon.
1: Nem álltunk közös színpadon. Sajnos nem is értem el telefonon. Amikor megkaptam a díjat, akkor egy szokás volt, hogy az Erzsikét fölhívja az adott díjazott, és én is megtettem ezt, de nem vette fel a telefont. Nehezen hallott, ő már a vége felé, és nem is nagyon mozdult ki, és szerintem azt se tudta volna, hogy én ki vagyok, annak ellenére, hogy biztos, hogy szeretettel üdvözölt volna a telefonban, és örült volna, hogy jó helyre került a díj. Egyébként azért különleges a Máté Erzsi díj, mert ezt a társulat szavazza meg, és magunk közül adjuk valakinek, aki a közösségben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem feltétlenül színészi teljesítménnyel függ ez össze, hanem valami közösségformáló, vagy építő, vagy valami karitatív megmozdulás.
0: Mert hogy nyilván az is fontos, hogy ez egy jó csapat legyen, azt talán nem baj, hogyha elmondom, hogy én Olaszországban értelek utol egy néhány héttel ezelőtt, amikor most ugye 2 bemutató is volt szokás szerint a katonában, és hogy akik nem voltak benne ebben az előadásban, közösen elmentetek Olaszországban, tehát hogy így a szabad időtöket is szívesen töltitek együtt.
1: Igen, ez az első ilyen alkalom volt, hogy szövetkeztünk egy külföldi nyaralásra, de ugye, ha egy színész nincs benne a készülő produkcióban, akkor neki nyílik mindig egy hét szabad ideje a próba folyamatok hajrájában, tehát ez egy decemberi hét, egy áprilisi hét és egy októberi hét jelenállás szerint, ahogy a bemutatók sorra kerülnek, és külön-külön már többször kihasználtuk ezeket az alkalmakat, és voltam így Marseille-ben, Nizza-ban egyedül egy-egy hetet, Adél is volt többször Jordán Izraelben, Adél. Jordán Adél, igen. És most elindult egy hullám, a Bernát, Glovicki Bernát, ő szeretett volna egyedül barangolni Dél-Olaszországban, akkor az Adél megkérdezte, hogy nem tarthat-e vele, hogy békén hagyja, meg nem beszél hozzá, de hogy esetleg nem mennének-e együtt, és akkor ezt kiterjesztették többünkre, létrejött egy messenger csoport, és velünk tartott a Vajdai Vili, a Vajdai Vili fia, az Adél is hozta fiát, az Andort, jött velünk a Jakab Balázs, megfordult ott a Mentes Julcsi, Ruyder Vivien, Tóth Zsófi is egy napra, én mondjuk vele pont nem találkoztam, és Castroban az a Csizmának a sarka, még Lecsétől egy 3/4 óra kocsi út, ott kibéreltünk egy villát. 5 hálószoba, egy hatalmas terasz, elég szeles egyébként az a csücske a szigetnek, vagy a félszigetnek, hideg, hűvös szelek fújtak esténként.
0: Bevált a közös nyaralás lehet.
1: Nagyon vagy... bevált, igen, és én megmerem kockáztatni, hogy ebből rendszer lesz. Ha nem is így együtt, de már elkezdtük összeszedni, hogy jövőre a harmadik bemutatóban ki nincsen benne, és akkor azt hiszem van is egyezés, és majd létrejön egy újabb csoport, kitaláljuk a helyszínt. Nagyon feltöltő volt ez, és működött a kémia a társaságban.
0: A következő zene, azt gondoltam, hogy az egyik kedvenc filmet talán az Amelie csodálatos élete, mert annak a filmnek a zenéjét hoztad el, de mondtad, hogy ennek a felvételnek egy szomorú aktualitása van.
1: Ezt azért hoztam, mert egy barátom január 27-én eltűnt, megtalálták a ruháit a Dunaparton, Tahitót faluban, és később a holttestét is megtalálták márciusban a Csepeli sziget alatt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi vezérelte őt, hogy mártózni akart-e, vagy komolyabb szándékai voltak-e, de ez már soha nem is fog kiderülni. Ő egyébként az együttesünk alapító tagja, az első billentyűsünk, édesanyja zongoratanárnő, ő autodidakta tanult zongorázni, több hangszeren is játszott, és nagyon különleges új rendeket alkalmazott, és szerintem kifejezetten érzékeny szólamokkal tarkította a dalokat, és nagyon muzikális fiú volt. Őtőle hallottam ezt a Ján Tiersen zongora etüdöt, ami egyébként az Amelie csodálatos életében hangzik el, ez egy filmzene. Többször megakadt a 16-os futamoknál, neki is nehezen gurultak ki a 16-odok, biztos, hogy foghatta volna egyszerűbben is, de egy készséges, tehetséges fiú volt, és nagyon, nagyon bánom, hogy nincs már köztünk.

0: Az Ameri csodálatos élete című film zenéjéből hallottak részletet Ján Tirzen szerzeményét. Tasnádi Bence, a Katona József Színház művésze a vendégünk. Filmek. Már korán megtalált a film, még főiskolás voltál, amikor az Átok című filmsorozatban kaptál szerepet. Mennyire vagy jóban a kamerával?
1: Nincs sok rutinom kamera előtt. Ez túlzás, mert azért voltak lehetőségeim, de még nem érzem magam annyira otthonosan, illetve nagyon más, eltérő a színháztól, és abba is bele kell szokni, hogy az ember hogyan ossza be az energiáit, és hogy mikor kell jónak lenni éppen.
0: Ott az a sok várakozás, hogy aztán utána pedig 5 percben meg kell mutatni mindent?
1: Igen. Néha az ember beláthatatlan ideig várakozni kényszerül, és ilyenkor nehéz tartalékolni, vagy összpontosítani az energiákat. Illetve nincs interakció, tehát mindenki dolgozik a maga kis részletén, ami a stábban őt érinti, és nincsen interakció a közönséggel, tehát nincsen egy energiacsere, vagy egy olyan áramlás, ami a színészt hajtaná, és ez szokatlan például nekem. Az is nagyon különös, hogy sokszor, ha például irányokat veszünk, mondjuk nekem egy közelim van, akkor a kamera csapat miatt nem tud a partnerem velem szembe beállni. Tehát mondjuk ők megjelölnek egy pontot, ahova nekem néznem kell, de ott nem áll senki, csak egy szikszalagból látok egy X-et. Vagy megbeszélünk egy pontot, hogy a kamerán hova nézzek, és ez is szokatlan, hogy nem egy húsvér emberrel zajlik a kommunikáció.
0: Ezt egyébként tanuljátok a főiskolán, vagy egyetemen, ott van ilyen képzés?
1: Vannak gyakorlatok, összeeresztenek minket a filmesekkel, és ott azért sok mindent meg lehet tanulni, meg lehet tapasztalni, tehát nekem például az is furcsa volt először, hogy nem egybe vesznek fel dolgokat. Én azt hittem, hogy egy film az úgy készül el, ahogy azt látom. Tehát, hogy egyszerre forog minden kamera minden irányból, de nem.
0: Napok alatt vesznek fel
1: igen,
0: percet.
1: Napok alatt vesznek fel perceket. És ez is egy tapasztalat volt még a kezdetekkor. Szóval ebben nekem még bele kéne rázódnom.
0: Volt például az 1945, az 2017-ben forgatták, ott azért már több napot is forgattál, tehát azon egy viszonylag nagyobb szerep volt.
1: Igen, az 7 napnyi forgatás jutott nekem, és ott azért volt egy íve a karakternek, meg az egy komoly munka volt. A Török Ferivel, Rudolf Petivel, Nagy Kálózi Eszterrel. De arra emlékszem például, hogy korán kezdődtek a forgatási napok, tehát például ez is eltér a színházi hagyományoktól.
0: Hát, hajnalban megy értetek a kocsin.
1: Igen, hogy ha nappali képeket veszünk, akkor az napkeltétől napnyugtáig tart a forgatás, ha pedig éjszakai képeket veszünk, akkor napnyugtától napkeltéig tart egy forgatás. És ezért már hajnalban föl kell venni a színészt, ahhoz, hogy ott üljön felöltözve, kisminkelve, fodrászolva ott álljon a szedben, amikor tesséket mondanak. Szóval nem volt egyszerű például az arra se berendezkedni, hogy ennyire korán kellett kelni, úgy, hogy mondjuk előző este meg előadásom volt, és nem tudtam feltétlenül elaludni a végétől számított 4 órán belül. Izgultam is a következő nap miatt, tehát ilyenkor nekem órák, amíg még magamhoz térek, meg
0: de ha most megkeresnének, ugye azt jó pár filmben azért szerepeltél, mert viszonylag kisebb szerepekkel, ha megkeresnének egy nagy film főszereppel, azt azért örömmel vállalnád?
1: Igen, de függ attól is, hogy mi az a produkció.
0: Mert azért azt látom, hogy a Katonában már elég régóta mondjuk így alapoznak rá, tehát most is fut több olyan darab a Katona József Színházban, amiben abszolút főszereplő, vagy talán a Káli Holtak a legeklatánsabb példa, azt mondtad, már 100 előadáson is túl vagytok, és ugye a Csáki Alex figurája, hát ez egy 4 órás darab eleve.
1: Igen.
0: És abszolút főszereplő vagy, de például az Oktogonban is, ahol egy építészt játszol, az is egy abszolút főszerep.
1: Igen, ezekben nem vagyok pótolható, tehát hogyha mondjuk én kidőlnék, akkor ezt az előadást nem lehetne megtartani, nem lehet ugrasztani valakit, aki megtanulja egy vagy akár kettő-három nap alatt ezeket a szerepeket. Sok főszerep van már mögöttem, emiatt hálásnak érezhetem magam. Igen, és ezek a típusú szerepek filmen nem találtak meg eddig, de színházban nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal változatosabb karaktereket meg lehet személyesíteni. Filmen fontosabb az, hogy az ember hogy néz ki és mit jelent, és ezzel ellenkező adottságú személyeket nem osztanak rá. Vagy nagyon ritka, hogy ahhoz már egy befutott színésznek kell lenni, hogy mondjuk őt a skatujájából ki akarják rántani, és akkor ellene osztanak valamit, mert egyébként meg az a benyomásom, hogy nagyon pofára megy. És fontos is tényleg, hogy ki fotogén, egész más működik jól filmen, mint ami színpadon. Nekem rendszeresen szólnak castingokon, hogy vegyek vissza, mert nagyon sok széles vagyok, meg sok vagyok, meg hangos vagyok, de hát nekem ahhoz kellett alkalmazkodnom, hogy a 16. sorban is hallják a hangomat. De ezt az egyetemen úgy tanították, hogy a sokból még lehet keveset csinálni, és ezért mindig arra bíztattak minket, hogy legyünk bátrak. És
0: a régi nagy színészek szokták mondani, hogy a mostani fiatalok közül nagyon sokakat nem lehet hallani, nem értem, amit mondanak, és hogy régen erre mekkora hangsúlyt fektettek, de akkor ezek szerint ez nálatok is egy nagyon fontos szempont volt.
1: Fontos szempont volt, igen, és azt is elmondták, hogy az egyetemen most még van lehetőségünk mindent büntetlenül kipróbálni, anélkül, hogy a nagy közönség ítéletet mondana rólunk, és hogy ezt használjuk ki, ezt a lehetőséget, mert később már rendezők fognak nekünk szerepeket osztani, és most tudjuk megtapasztalni azt, hogy mi is rejlik bennünk, és mire vagyunk képesek, és az alapján fognak nekünk szerepeket osztani, amit magunkból egyébként hajlandóak vagyunk megmutatni, vagy feltárni a közönség elé. Ezért ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy itt az egyetem falai között bármit eljátszhatunk, és még akár fel is sülhetünk vele.
0: Mozart muzsikával folytatjuk, a D-dur vonós négyest hoztad el. Ez is a hegedüléshez kapcsolódik, vagy azért a kvártettezés az nem állt volna olyan közel hozzád, mint mondjuk egy nagy zenekarba beülni?
1: Kvártettben is játszottam egyszer, az Egy asszony illata című filmnek a tangóját adtuk elő, és ott is harmadik hegedű voltam, azt kifejezetten élveztem, és azzal még külföldön is megfordultunk. De a Mozart vonós négyest azt nem játszottam, ellenben az Amadeus című előadásban vezényelnem kellett, tudták ők ezt maguktól is, viszont én intettem be a Németh Gábor vezette, egy fiatal primás fiú, ő vezetett egy vonós négyest, és ezt én intettem be a második felvonás első harmadában, és nagyon szerettem ezeket a... Vannak olyan periódusok, amik közel állnak hozzám. Ennek van egy olyan szakasza, amikor nagyon sűrűn, zaklatottan játszik a hegedű. Ezt a szakaszt kellett beintenem. Az előadásban el is hangzik egy beszélgetésben, hogy Haydn szerint a vonós négyeseknél nincs tökéletesebb.
0: Hát ő jó pár vonós négyest komponált is.
1: Igen.
0: Akkor most hallgassuk meg Mozart 499-es körüljegyzékszámú D-dur vonós négyesének második tételét, az Alban Berg vonós négyes játszik, a felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mozart 499-es köhögjegyzékszámú D-dur vonós négyesének második menőet tételét hallottuk az Alban Berg Quartett előadásában egy 1988-as felvételről. Zongora muzsikával zárunk majd, ez is egy gyerekkori élmény, azt mondtad, Chopint nagyon szeretted, és hogy ez az esőcseppnek is nevezett prelűd, ez gyakran előkerült otthon gyerekkorodban.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt talán még nagymamámtól is hallhattam, de Chopin zongora darabokat mindenképpen, és volt egy válogatás CD a romantikus zeneszerzőkből, és ezeken zongora etüdöket lehetett hallani, Schubert, Schumann és Chopin talán, és ezek között lettem figyelmes az esőcsepp prelűdre. Nem tudtam, hogy ez a neve, de egyértelműen ez a kopogó hang ragadott magával, amit körüljár harmóniákkal, és tényleg olyan, mint egy vonuló vihar, annak minden dinamikájával, és ez a hang meg olyan, amire az ember tényleg bár a rengeteg esőcsebből kihal egyet, ami mondjuk egy ereszen kopog, és kicsit kiemelkedik a többi közül.
0: Mert állítólag Chopin tiltakozott ez ellen, hogy ugye ezt esőcseppeknek hallják, vagy értékeljék. Azt mondtad, hogy több zongoristával is meghallgattad. Amikor van ilyen kedvenc zenéd, akkor azt elkezded hallgatni, és különböző verziókat keresni. Ugye Grigori Szokolov, nem nagyon neveztél meg előadókat a darabokhoz, de ennél a darabnál kérted, hogy a Szokolov féle verziót mutassuk meg.
1: Igen, amikor meghívtál a műsorba, akkor elkezdtem gondolkodni ezeken a zenéken, és ez esetben fontosnak éreztem, hogy többet is meghallgassak, és azért, mert emlékeztem, úgy élt a fejemben, hogy van egy zenei csúcspontja ennek, vagy ilyen nagyon erőteljes szakasz, amikor így püföli, üti szinte a zongorát, és ezt nem mindegyik verzióban találtam elég szenvedélyesnek, és ezért gondoltam, hogy kicsit utána járok. A többi esetben nem éreztem olyan számottevőnek a különbséget, vagy.
0: Hát igen, Grigori Szokolov egy külön kategória zongoristák között, és szerencsére általában minden évben március környékén ellátogat Budapestre is, és hát akkor ajánlom, hogy élőben is hallgass meg egyszer a műpában, mert ugye már azért nem olyan nagyon fiatal, tehát nem lehet tudni, hogy meddig fog még zongorázni. A Desdur prelűd következik most, tehát Chopintől opusz 28, numero 15, Grigori Szokolov zongorázik.

0: Chopin Desdur prelüdjét hallották, opusz 28, numero 15, Grigori Szokolov zongorázott. Hát jelenleg 8 darabban is szerepelsz a Katona József Színházban. Mekkora feladat ez 8? Hát nem is kevés szöveget fejben tartani.
1: Lekopogom, de nem esik nehezemre. Amit egyszer megtanultam, az már az enyém.
0: De mondjuk előadás előtt azért át kell nézned?
1: Én nem szoktam átnézni a szövegeket, még akkor se feltétlenül, hogyha kimarad 6 hét is akár, vagy mondjuk másfél hónap, 5 hét, 6 hét, annál több ritkán marad ki. Például a Káli Holtakat minden egyes alkalommal végigmondanám, mielőtt színpadra lépek vele, abban én elfáradok, tehát mire odaérek. Illetve szeretem ezt a kis rizikót, hogy a megtanult mondatok azok meglepetésként érjenek, mert ez már egy automatizmus, tehát akkor tud az ember fogalmazni színpadon, hogyha már annyira tudja a szöveget, hogy ez egy gyakorlatsor, amit végrehajt a nyelve meg az állkapcsa, akkor tudnak járni a gondolatai. És én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg. Ha elmondom előtte, és mondjuk ahhoz ott abban a pillanatban társul egy gondolat, előfordulhat, hogy a színpadon már megpróbálom azt a korábbi gondolatot társítani hozzá, és ezáltal nem lesz jelen idejű.
0: De soha nem fordult még azt színészek rémálma, amikor egy ilyen fekete köd jön, hogy egyszerűen nem ugrott be a szöveg?
1: De most a legutóbbi előadásom például azért jó, ez egy friss élmény, hogy most el tudom mesélni, mert ezekre nem szoktam emlékezni, de ez most még olyan közeli, hogy megvan. A Káli Holtakban, a 3. felvonásban a Dankó Pistivel meg a Ruider Vivivel ülök szemben, és a Pistit Gézának hívják szerepe szerint, Borombovics Géza, és be kell olvasnom neki egy mondattal, még mielőtt fölállnék, és itt hagynám a társaságot. Az a mondat, hogy ide figyelj, Géza, sosem fogod elérni, hogy a másik ember fontosnak érezze magát a jelenlétedben, ha titokban egy senkinek tartod. Ez a mondat, és csak annyi villant be, hogy valami fontos, hogy nem vagy fontos, vagy valami ilyesmi, és tehát elfelejtettem teljesen a mondat értelmét, egy kicsit kacifántos is, és az volt csak, hogy ide figyelj, Géza, és így legyintettem rájuk egyet, és fölálltam, és elmentem. Ez pont egy olyan pillanatban történt, ami megengedte azt, hogy én ott elfelejtsem az adott mondatot, de múltkor ennek folyamányaként a Chicagóban a tárgyalás kezdetekor egy fél pillanatra nem ugrott be egy szó, de szerencsére tudtam helyettesíteni. Ott pedig az volt, hogy amikor már a védelem szólítja a Roxy Hartot, és a Roxynak intézett első mondatom, hogy Roxy, egyes információk szerint ön, és nem jutott eszembe az ige, és a beismerte ige helyett használtam azt, hogy bevallotta, hogy törvénytelen viszonyt folytatott az egykori Fred Kézlivel, a néhai Fred Kézlivel, igaz vagy hamis ez az állítás? És ott nagyon megijedtem, mert az ügyvédnek magabiztosnak kell lenni ebben a pillanatban, és átfutottam az agyamon, de tényleg a gondolata a fénynél is gyorsabb, hogy na most mi lesz, hogyha ugyanaz előáll, mint a Káli Holtakban, hogyha az egész mondatot nem tudom elmondani, és a saját szavaimmal most elkezdek itt nyökörészni, meg nem tudom lezárni a kérdést, és hála az égnek, ott beugrott egy másik kifejezés, és aztán a mondat hátralévő része is, csak egyszerűen ezek ilyen óvatlan pillanatok, és ezt a Káli Holtakban mondom, hogy a sátán minden lehetséges alkalommal támadni fog, ha belépünk az ima zónájába. Tehát egy ilyen színpadi helyzet, az mondjuk, ha egy templomként tekintek a színházra, vagy a színpadra, akkor ez egy ilyen pillanat, egy ilyen szerkesztett pillanat, amiben egy leheletnyi idő elég egy gondolatnak, vagy egy démonnak arra, hogy befészkelje magát az ember fejébe, és ezeket nagyon gyorsan ki kell üldözni.
0: az ember gondolom, tudatából. A kollégák is általában segítenek, bár mondjuk lehet egy olyan szituáció is, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy nevetni kell esetleg a partnernek, és az is egy kellemetlen helyzet lehet.
1: Itt azt hiszem, hogy ebből a tárgyaláson senki nem tudott volna engem kihúzni ebből a szituációból. Nagyon zavarban lettem volna, hogyha ez egy picit hosszabbra nyúlik, de szerencsére csak egy másik igét alkalmaztam, és a mondat hátralévő része az kicsúszott, és onnantól már ment minden a régi kerékvágásban. Flottul haladt tovább az előadás, és megkérdeztem, és senkinek nem is tűnt föl, tehát ez tényleg a másodperc töredéke lehetett, de ott azért megállt az ütő bennem egy pillanatra.
0: Akkor most ugye ebben a 8 darabban láthat téged a közönség, hát amíg egy ilyen személyes kedvenc mondhatok, akkor az a pekingi ősz lenne, és amikor jöttünk föl ide a stúdióban, akkor azt mondtad, hogy ha egy olyan embernek, aki nem szokott színházba járni, vagy nem látott még téged semmiben, akkor lehet, hogy a pekingi őszt javasolnád, hogy először azt nézze meg. Boris Vian darab.
1: Igen, arról azt gondolom, hogy korosztálytól, ízléstől, színházi előélettől függetlenül szélesebb körökben válthat ki tetszést az az előadás.
0: A sajátságos humorával együtt.
1: Igen, igen, de nagyon színes, nagyon virtuóz, szórakoztató, meseszerű előadás. És hát a Katona József Színház szeret kísérletezni, és gyakran születnek ebből réteg előadások, amik azért próbára teszik a nézőt. Ezért, ha valaki mondjuk nem látott engem még színpadon, akár egy régi osztálytársnak, ezt szoktam elsősorban ajánlani. Mert azért például a Káli Holtak is, ha bár az mondhatni már egy kultikus előadás lett, azért egy nagy falat, 4 óra, és sokan hőkölnek egyet, amikor elmondom, hogy 6-kor kezdődik, és 10-ig tart, és szerintem sokan nem feltételezik, hogy bármi jó lehet, ami ilyen hosszú.
0: Pláne, hogy most már nagyon sok színházban, a Katonában is előfordul, hogy egy felvonás, és mondjuk másfél óra egy előadás.
1: Igen, igen, volt egy ilyen trend is, vagy egy ilyen áramlat, akkor általában egy felvonásban játszottunk, és lehetőleg 2 óra alatti előadásokat. Volt egy ilyen trend, amihez igazodott a színház, vagy kimondatlanul azt feltételeztük, hogy a néző ennyit fogad be szívesen, és aztán lett egy másik irány is. Egyébként ebben talán fordulatot hozott a világjárvány, hogy akkor azután szomjazták az emberek a kultúrát, meg a
0: hát, hogy személyes színházba járni személyes, igen, és nem csak közvetítéseken keresztül.
1: Igen, akkor meg lett egy ilyen hullám, hogy egyre hosszabb is.
0: Amikor nálatok Tarnóczy Jakab ennek az egyik eklatáns képviselője, ott is azért a 4 óra körül van általában egy.
1: Igen, előadás. Igen, most a Requiemről megint azt hallottam, hogy hosszúra.
0: 3 felvonás, így van.
1: Sikeredett. Az Extázis is 3 felvonás, de például a Melancholy Rooms
0: az meg csak egy volt.
1: Hajunk. Igen, az meg másfél óra alatt lezajlott.
0: És azt mondtad, hogy mi nem publikus a következő évad, de azt tulajdonképpen most már nálad beállt, hogy általában 2 új premiered lesz, és a következő évadban, és akkor 2 új előadásban is láthat majd téged a közönség.
1: Igen, egyből augusztusban elkezdek próbálni a Kamrában. Egy fiatal rendező készít egy adaptációt a Mechanikus Narancsból, Gép Narancs lesz a címe. A rendező nevét még nem árulom el, nem hirdetett évadot a Katona József Színház, de ennyit merek csepegtetni. Aztán pedig másodjára a Székely Krisztával fogok dolgozni a nagy színpadon. A 3. körben pedig szabad leszek, úgyhogy jövőre remélem ismét eljutunk.
0: Újabb nyaralás.
1: Pár kollégával valami egzotikus tengerparti helyre.
0: Tasnádi Bence, junior primadíjas színésznek, a Katona József Színház tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Edi tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Pajor Olivier Joachim, fiatal zongoraművész, akinek nyáron jelenik meg majd első lemeze. Pajor Olivier Joachim mutatja meg tehát legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is, és ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádióhallgatást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
4: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk első részében Anne-Sophie von Otter énekel, akit kivételes tehetségű opera, koncert és dalénekesként egyaránt ismernek és elismernek. Karrierje során bejárta a világot, és rendszeresen fellép a világ legrangosabb színpadain. Mahler, Berlioz, Bach és Kurt Weill műveit is magába foglaló sokszínű repertoáriával tűnik ki a művésznő. Ami pedig a dalirodalmat illeti, lemezein Schubert, Schumann, Wolf és Mahler klasszikusaitól kezdve Cecil Chaminade, Korngold, Peterson Bergen és Steinhammer kevésbé ismert műveit is megtaláljuk. De ha a sokoldalú művész opera szerepei között válogatunk, akkor az egyik legfontosabb Cherubino figurája a Figaro házasságából. Cherubino áriáját hallgatjuk a második felvonásból, a londoni filharmonikus zenekar játszik Anne-Sophie von Otter mellett, Zubin Méta vezényel.

előadás legyen az. Egész biztosan igaza van, érdemes megismerni ezt a rózsalovag előadást, de a magyar közönség mindig hálás, ha egy külföldi művész magyar darabot énekel. Anne-Sophie von Otter most Kodály zenéjét. Az Ifjúság, mint sólyommadár című dal következik, Anne-Sophie von Otter mellett Bengt Forsberg zongorázik.

A számos díjjal elismert és nagyszerű lemezekkel büszkélkedő mezzoszoprán Anne-Sophie von Otter sokoldalúságának köszönhetően a zenei világ legendás művészeivel dolgozott együtt. Említettük már Carlos Kleibert, de Claudio Abbado és Giuseppe Sinopoli is gyakran hívta őt. És a kirándulások sem állnak távol a művésznőtől. Elvis Costello, Brad Meldau és Rufus Wainwright invitálására ugyancsak nem mondott nemet. Hamarosan ebbe az irányba is eljutunk felvételeivel, de haladjunk lassabb lépésekkel. Az opera és a dalok világa mellé jöjjön most az operett. Jacques Offenbach Kék szakáll című művéből hallgatjuk Vadóc dalát, Anne-Sophie von Otter mellett a Les Musiciens du Louvre játszik, Mark Minkowski vezényel.

Úgy érzem, egy szólókoncerten sokkal többet tudok kihozni a hangomból, mondja Anne-Sophie von Otter. Itt teret kaphat a rugalmasság és a hangszínváltozatosság. Erről szoktam beszélni a fiatal énekeseknek az óráimon. Változtassátok meg az éneklésetek stílusát. Vigyázzatok, ne legyetek unalmasak, és ne énekeljetek monoton módon. Használjátok a szavakat és a frázisokat, és dolgozzatok keményen a kísérővel, hogy kialakítsátok a saját értelmezéseteket. Mesterkurzusokon is tökéletes munkát nyújtó Anne-Sophie von Otter most valóban egy különlegességet énekel, Cécile Chaminade dalát, ez lesz a szerelem körtánca, a művésznő mellett ismét Bengt Forsberg zongorázik.

Hallgassuk a kirándulásokat, először Elvis Costello zenéjét, akiről a Rolling Stone magazinban azt írták, Bob Dylan és Van Morrison művelt lírai hagyományait keltette új életre, a punk alapvető szellemiségét jelentő nyers energiával és pimassággal. Nem biztos, hogy ebből minden megjelenik a Rope című dalban, Anne-Sophie von Otter előadásában, de hallgassuk meg.

Most pedig következzék John Lennon, Paul McCartney, For No One című dala. Anne-Sophie von Otter mellett a Flash kvartetet halljuk, valamint Christian Olson dobol.

Wolfgang Amadeus Mozart zenéjét énekelte a műsor elején Anne-Sophie von Otter, most pedig egy zongora versenytétellel kanyarodjunk vissza a zeneszerzőhöz. Mozart 1786. március 2-án fejezte be Ádur zongora versenyét, akkor, amikor épp a Figaro házassága című opera bemutatójára készült. Ez az előadás 1786. május 1-én volt. De nem sokkal korábban írt egy egyfelvonásos komikus operát is, ez lett a színigazgató. Ám mi most maradjunk a 23. zongora versenynél, ez a 488-as köhögjegyzékszámú darab, amelynek első tételét hallgatjuk több változatban, de először is eredeti formájában. Wilhelm Kempf zongorázik, a Bambergi szimfonikusokat Ferdinand Leitner vezényli.

Mozart, aki szinte soha nem pihent, 1786 elején ezzel az ádúrral együtt 3 zongoraversenyt írt, és valószínűleg a tavaszi nagybőjti bérleti koncertsorozaton tervezett fellépni a művek szólistájaként. A probléma az volt, hogy Bécs változékony zenei életében a közönség ízlése ekkoriban kezdett eltávolodni a zongoraversenyektől. Mozart viszont ezektől a fellépésektől várta a biztos bevételt, mert a koncertezés sokkal jövedelmezőbb volt, mint az udvari megrendelések. Ugyanakkor, és ez bizony sokat mondó, a zeneszerző életében sem ez az ádúr darab, sem a vele egy időben írt 2 további zongoraverseny nem jelent meg nyomtatásban. A műsor hátralévő részében hallgassunk 2 átiratot Mozart 488-as köhögjegyzékszámú ádúr zongoraversenyének első tételéből, először Bobby McFerrin és Chick Corea átdolgozását. Chick Corea zongorázik, a Szent Pál Kamarazenekart vezényli Bobby McFerrin, de természetesen énekel is.

Most pedig szóljon Jacques Lussier átiratában Mozart 488-as köhögjegyzékszámú A-dur zongora versenyének első tétele. A Jacques Lussier trió játszik, és egy ismeretlen zenekar működik közre.

0: Mozart 488-as köhögjegyzék számú A-dur zongora versenyének első tételét Jacques Lussier átiratában hallottuk, a Jacques Lussier trió és egy ismeretlen zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Swiss Romance zenekar játszik. Mendelssohn és Beethoven vidám hangvételű szimfóniái között Camille Saint-Saëns Gordonka versenye szól, melyben Saul Gabetta a szólista. A karmester Daniele Gatti. A február 4-i koncert felvétele a genfi Victoria teremből, hétfőn 20 óra 28 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyes Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk pont 100 esztendeje született. Teó Ádám hosszú életű volt a Földön, hiszen 92 évet élt. Elsősorban bassbariton és basszus szerepeket énekelt. 1949-től kezdődött a nemzetközi karrierje. Pályafutása során végig a Dresdai Staatsoper tagja volt, de közel 30 éven át rendszeresen megjelent, például a Bayreuthi Fesztiválon is, hiszen Richard Wagner operái nagyon közel álltak a szívéhez. A Wagner hősöket formálta meg igazán nagy átéléssel. A róla szóló írások főként Wotan szerepét emeli ki a Nibelungok gyűrűjéből, amelyet többek között a New Yorki Metropolitan Operában is előadott. Az operai előadások mellett koncerteket, dalesteket is szívesen adott. Ezeken elsősorban Johann Sebastian Bach műveit énekelte, illetve óriási elismerést kapott Mendelssohn Éliás című oratóriumának interpretációjáért is. Énektanár volt a Dresdai Zeneakadémián. Elsőként egy 1967-es bayreuthi ünnepi játékokon készült felvételt mutatunk meg, Wotan búcsúja és tűzvarázs. Teó Ádám énekel, a bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Karl Böhm vezényli.

Richard Wagner Valkür című operájából hallottuk Wotan búcsúját, illetve a tűzvarázs jelenetet, a bajrajti ünnepi játékok zenekarát Karbőm vezényelte. Teo Adam Budapesten is énekelte ezt a szerepet. A korabeli kritikákból idézek. Wotan alakítása nem a hang szépségére, hanem a szerep szellemi konstrukciójára épül. A szólam vezetése helyenként érdes, de a karakterformálás következetes és imponálóan átgondolt. A művész Wagner interpretációjában a deklamáció elsőbséget élvez a vokális simasággal szemben. Ebből fakad előadásának sajátos, kissé kemény, de rendkívül hiteles tónusa. A budapesti közönség ritkán találkozik ilyen mértékben intellektualizált Wotan figurával. Adam nem mitikus hőst, hanem gondolkodó uralkodót állít elénk. Alakítása erőteljes színpadi jelenléttel hatott, s bár hangjának nem minden pillanata volt egyenletes szépségű, drámai ereje vitathatatlan. Teo Adam Wotanja nem a romantikus pátosz hordozója, inkább kemény, uralkodói figura, akiben a hatalom súlya jelenik meg minden megszólalásban. Az előadás nagy erénye a szerep szigorú, fegyelmezett megformálása volt, amely a közönség figyelmét mindvégig a színpadi történésekre összpontosította. Egy másik kritikus, igaz nem Magyarországon, azt írta, hogy Teo Adam Wotanja túl emberi. Erre az énekes így felelt, na és, az istenek mitől félnek? Az embertől. Egy rendezője egyszer túl sok mozgást akar tőle, azzal szerelte le kollégáját, hogy Wotan nem rohangál, Wotan dönt. Egy interjúban mesélte, hogy Wotant nem istenként, hanem így fáradt, túlterhelt hivatalnokként képzeli el. Ezen a rendező persze meglepődött, mire Teo Adam így válaszolt, próbáljon meg egy világot irányítani családi problémákkal, meglátja, milyen gyorsan elfárad. Teo Adamot minden Dresda városához kötötte. Itt született, itt kezdett énekelni a dresdai Kreuzkórban. A második világháborúban a német hadseregben szolgált. 3 évig Rudolf Dietrichnél képezte magát egy magániskolában, és az első debütálása is a dresdai Staatsoperben volt, Muszaszki Boris Godunovjában, majd a Bűvös vadászban kapott szerepet. 1952-ben csatlakozott a berlini állami operaház énekeseinek sorához, és pályafutása során végig a ház tagja maradt. Egy igazi kuriózum következik. Említettem a Boris Godunovot. Mindenki tudja, hogy ezt Mogyesz Muszorszki komponálta. De létezik egy másik, teljesen elfeledett alkotás is ilyen címmel. Johann Mattheson 1681-ben született német barokk zeneszerző, elméletíró és diplomata volt, aki Hamburg zene életének egyik központi alakjaként dolgozott. Mattheson nem csak komponált, de nagyon fontos elméleti írásokat is hátrahagyott. Hamburgban a barokk korban divatos volt történelmi tárgyú operát írni, Mattheson is ilyen témákban gondolkodott. Kleopátra története mellett erősen foglalkoztatta a Boris Godunov. Egy rövidke áriát hallgatunk meg ebből a valószínűleg nem befejezett vagy elveszett operából.

Johann Mateson zenét hallottuk, Boris áriáját a Boris Godunovból, Theo Adam a berlini filharmonikusok élén énekelt, vezényelt Wilhelm Brückner Rügeberg. Azért hallgassuk meg azt a Boriszt is, akit mindenki ismer. Mussorgszki operájából Boris monológiát hallgatjuk meg, Herbert Kegel vezényli a Dresdai Staatskapelle zenekarát.

hogy ezt Muszalszky Boris Godunov című operájából a címszereplő monológiát hallottuk Theo Adam és a Dresdai Staatskapelle előadásában vezényelt Herbert Kegel. Muzsikus legendánk először 1952-ben szerepelt a Bayreuthi Fesztiválon. A Nürnbergi Mesterdalnokokban kapott lehetőséget. Évente visszatért Bayreuthba, és gyakorlatilag a leghíresebb szerepeket megformálta. Hans Sachs híres monológia után egy tenor panaszkodott, hogy ez túl hosszú, mire Adam felelte, hogy jegyezze meg, hogy a gondolkodás mindig hosszú. Egy próbán pedig kért a kellékestől egy kalapácsot, és tényleg kopácsolni kezdett a díszleten. Amikor megkérdezték, hogy miért, azt mondta, hogy hát ha cipész vagyok, akkor cipész vagyok, nem? A rendező később egyébként ezt be is építette a koncepciójába.

Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának részletében Theo Adam partnere a római szimfonikus zenekar volt, vezényelt Wolfgang Zavallis. Muzsikus legendánk fenséges és impozáns alak volt, éneklése pedig a tiszta kiejtéséről volt híres. Az élő előadások felvételei jól demonstrálják egyébként ezt a tulajdonságát. Maga a hang erőteljes volt, olyan illel rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy könnyedén áthatoljon a nehéz zenekari szólamokon. Igazán térre volt szüksége ahhoz, hogy a legjobban szóljon. A stúdióban a mikrofonok túl gyakran kaptak acélos hangzást vagy vibrátót, ami veszélyeztette a meleg hangzást. Most egy 1978-as budapesti dalestéről hallgatjuk meg Schubert az Ifjú a pataknál című dalát.

Franz Schubert az Ifjú a pataknál című dalát énekelte, Theo Adam, Rudolf Dunkel zongorázott. Adam karrierje nagyrészt az egykori német demokratikus köztársaság idejében zajlott, bár nem volt politikai közszereplő, mégis mindig figyelmesen egyensúlyoznia kellett a művészet és a rendszer elvárásai között. Egy alkalommal egy kulturális tisztviselő megkérdezte tőle, hogy mondja, miért énekel ennyi nyugati zenét? Mire ő azt válaszolta, hogy mert Wagner nem kelet-német volt, hanem zseni. Az oratóriumok területén is nagy sikert aratott, például Mozart requiemjében. Peter Schreyer vezényletével 1984-ben elnyerte a Grammophon díjat. Mi most egy másik híres felvételéből idézünk, ez pedig Mendelssohn Éliász című oratóriuma. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Wolfgang Zavall is vezényli.

Félix Mendelssohn Éliás című oratóriumából hallottunk egy áriát. Theo Adam és a Lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában vezényelt Wolfgang Zavall is. Egy visszaemlékezés szerint Theo Adam kisfiúként annyira szeretett énekelni, hogy egyszer egy családi ebédnél nem volt hajlandó beszélni, csak énekelve válaszolt minden kérdésre. Édesanyja végül nevetve megjegyezte, hogy ha így folytatod, még opera énekes lesz belőled. Ez a félig tréfás megjegyzés profétainak bizonyult. A II. Világháború brutálisan megszakította a fiatal Adam életét. 10 évesen besorozták, hadifogságba is került. A háború után a romokban heverő Dresdába tért vissza, és ez az élmény milyen meghatározta későbbi gondolkodását. Később egy interjúban elmesélte, hogy a romos városban sétálva egyszer csak meghallotta valakinek énekét egy félig lerombolt épületből. Akkor értettem meg, mondta, hogy a zene túléli még a pusztulást is. Ez az élmény megerősítette abban, hogy az éneklés lesz az útja. Ahogy említettem, eleinte kisebb szerepeket kapott, de rendkívüli intelligenciája és színpadi jelenléte gyorsan kiemelte társai közül. Egy próbán, ahol még csak kisebb szerepe volt, a karmester megkérdezte, hogy mit gondol a jelenetről. Adam olyan részletes dramaturgiai elemzést adott, hogy a karmester állítólag azt mondta, fiatalember, maga vagy túl okos ehhez a szerephez, vagy hamarosan főszereplő lesz. Nem sokkal később valóban főszerepeket kapott. A nemzetközi áttörést egyébként a bayreuthi ünnepi játékok hozta meg számára. Wotan szerepében debütált a Royal Operában is, 1967-ben Solti György vezényletével. Bár Wagner operai repertoárjának fő pillére volt, néhány Richard Strauss szerepben is jeleskedett. Mi most néhány Richard Strauss dalt hallgatunk meg. Ó, édes május, szeretlek, alkonyi álom és ajánlás. Theo Adam partnere Karl Henkel zongoraművész.

Richard Strauss négy dalát hallottuk Theo Adam és Karl Henkel tolmácsolásában. Muzsikus legendán híres volt szarkasztikus humoráról és szókimondásáról, amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Adam állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat." Karajan persze megütközött, aztán elnevette magát és gyorsított. Ez a fajta finom, de határozott ellenállás jellemezte muzsikus legendánkat. Theo Adam később rendezőként, pedagógusként is dolgozott, tanítványai gyakran emlegették a szigorát. Amikor egy diák panaszkodott, hogy túl nehéz a szerep, Adam így válaszolt: "A szerep nem nehéz, maga nincs még kész rá." Kemény, de őszinte hozzáállása nagyon sok embert inspirált. A 2000-es években Theo Adam fokozatosan visszavonult, de továbbra is jelen maradt a zenei életben, mint mentor. Időskorában már gyakran adott interjúkat, amelyekben rendkívüli öniróniával beszélt saját pályafutásáról. Egy riporter megkérdezte, hogy hiányzik-e neki a színpad. Adam így felelt: "A taps igen, a jelmez nem." Az utolsó években egészségi állapota romlott, de szellemi frissességét sokáig megőrizte. Gyakran vett részt mesterkurzusokon, ahol nem csak technikai tanácsokat adott, hanem filozófikus gondolatokat is megosztott a művészetről. Egy tanítvány szerint egy mesterkurzus végén Adam csendben annyit mondott: "A hangunkat kölcsönbe kaptuk, de amit vele mondunk, az itt marad." És ez szinte arszpoétikaként is felfogható. Theo Adam 2019-ben halt meg Dresdában. Halála után a zenei világ egy olyan művészt gyászolt, aki nem csak hangjával, hanem gondolkodásával is formálta az opera játszást. Befejezésül a bolygó hollandi részletét halljuk. A felvétel a londoni Abbey Road stúdiójában készült 1968. februárjában. Theo Adam énekel, az Új Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényli.

0: Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájának részletében Theo Adam énekelt, az Új Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényelte. Egyszer az opera előadásánál a technika csődöt mondott, és teljes sötétség borult a színpadra. A zenekarnál pislákoltak a kottákat megvilágító kis fények. Adam nem állt le, hanem szinte suttogva folytatta, és azt mondta később, hogy a sötétség is tengeri állapot. Egyébként nem a tenger a fontos, hanem az, aki nem talál kikötőt. Művészete a Wagner értelmezés intellektuális irányát képviselte, fogalmazták meg kritikusai. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. 10 éve hunyt el Meixner Mihály, zenei szerkesztő, a Magyar Rádió főmunkatársa. Fél évszázadon át a rádió komoly zenei műsorainak meghatározó alakja. A Ki nyer ma és a Mi a titka című műsorok vezetőjeként, továbbá sok remek külföldi koncert közvetítés kommentátoraként is ismerhettük hangját. Meixner Mihályra emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Miles Davis 100. születésnapjának előestéjén 10 részes sorozat indításával hódolunk nagyságának. Az első műsorban a Miles Davis Quintet játszik. A többszörös Grammy-díjas afroamerikai jazz trombitás mindig maga köré gyűjtötte a tehetséges fiatalokat, őket inspirálva velük együtt újat alkotva. Miles Davis 100. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és a védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Súlyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal a nemzetegységéért. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Az egy hónapig tartó munka után mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is építenek. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT felhívja a figyelmet, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat, hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
5: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara

0: Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Uzsali Bence és Ottmár Dávid nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Anton Bruckner Tedeum című művével kezdjük a mai összeállítást, amelynek felvétele a Budapest Kongresszusi Központban készült 2001. március 26-án. A mű szólistái Korondi Anna szoprán, Ursula Hesse mezzoszoprán, Daniel Kirch tenor és Manfred Hemm basszus énekművész, a Magyar Rádió énekkarát és a Berlini Szimfonikus Zenekart, El Jau Imbal vezényli.

0: Anton Bruckner Tedeumát hallgattuk, a Magyar Rádió énekkara és a Berlini Szimfonikus Zenekar előadásában. A mű szólistája Korondi Anna szoprán, Ursula Hesse mezzoszoprán, Daniel Kirch tenor és Manfred Hemm basszus énekművész volt. A koncertet Eljahu Imbál vezényelte. A hangversenyt a Budapest Kongresszusi Központban rögzítettük 2001. március 26-án. A felvétel hangmérnöke Mosó Endre, zenei rendezője Durkó Katalin volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig a budavári Mátyás templom orgonájának gyönyörű hangját hallgatjuk, Lantos István játszik a hangszeren. Ezt a koncertet 1997. szeptember 24-én adta a művész. Liszt Ferenc, a Sixtus kápolna felidézése című műve kezdi a koncertet, Lantos István játékát halljuk.

Liszt Ferenc a Sixtus kápolna felidézése című művét játszotta Lantos István, most pedig következzék a BACH Preludium és Fuga.

Liszt Ferenc BACH preludium és fúgáját hallottuk Lantos István előadásában, aki híresen jól rögtönöz, és most ennek fültanúi lehetünk, improvizáció következik.

0: Lantos István improvizációját hallgattuk, amelyet a budavári Mátyás templom orgonáján játszott a művész. Koncertjét 1997. szeptember 24-én rögzítette a rádió. A felvétel hangmérnöke Rudolf Endre, zenei rendezője Durkó Katalin volt.
1: Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban Samara Joy énekel. A 26 éves hatszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnőhöz a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara társul. Vezényel Miho Hazama. Ebu Jazz. Samara Joy tavaly júliusban rögzített koncertje a londoni Royal Albert Hallból. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova eheti műsoraiban az idei Tribune International de Compositeur alkotásaiból válogat ifjabb Bazsinka József. Összeállításainkban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett rádiós zeneszerző seregszemle kiemelkedő művei szerepelnek. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőtől péntekig 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig következzék Gustav Mahler 8. szimfóniája, vagyis az Ezrek szimfóniája. Ez a felvétel a koppenhágai Dán Rádió koncerttermében készült 2025. október 30-án. A szólisták Camilla Nylund, Valentina Farkas, Liv Redpath, szoprán, Vibke Lemkul és Jasmin Jorias, mezzoszoprán, David Bud Philip tenor, Christoph Paul bariton és David Steffens basszus énekművész. A koppenhágai fiúkórust, a BBC Singers-t, a Dán Nemzeti Hangversenykórust és a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekart Fabio Luisi vezényli.

0: Gustav Mahler 8. szimfóniáját, az Ezrek szimfóniáját hallottuk. A szólót Camilla Nylund, Valentina Farkas és Livretpat szoprán, Vibke Lemkul és Jasmin Jorias mezzoszoprán, David Bat Philip tenor, Christoph Paul bariton és David Steffens basszus énekművész énekelte. A koppenhágai fiúkórust, a BBC Singers-t, a dán nemzeti hangversenykórust és a dán nemzeti szimfonikus zenekart Fabio Luisi vezényelte. Ennek a koncertnek felvétele Koppenhágában készült, a Dán Rádió koncerttermében 2025. október 30-án. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Uzsali Bence és Ottmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Műsorajánló.
1: Ma esti jazz műsorunkban Samara Joy énekel. A 26 éves hatszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnőhöz a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara társul. Vezényel Miho Hazama. Ebu Jazz. Samara Joy tavaly júliusban rögzített koncertje a londoni Royal Albert Hallból. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Swiss Roman zenekar játszik. Mendelssohn és Beethoven vidám hangvételű szimfóniái között Camille Saint-Saëns Gordonka versenye szól, melyben Saul Gabetta a szólista. A karmester Daniele Gatti. A február 4-i koncert felvétele a Genfi Victoria teremből. Hétfőn 20 óra 28 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. A MÁV Szimfonikus Zenekar, a Concerto Budapest és a Fesztivál Zenekar legutóbbi koncertjei, valamint az Artrium koncertjei, ezek mai fő témáink. Kezdjük azonban ismét egy gyászhírrel. Május 27-én 12 órakor a Fiume Júti temetőben lesz Lázár Eszter temetése. Kiváló szerkesztő volt, a rádió szerkesztője, elsősorban a Bartók Rádiói. Erkel díjat, Lajta díjat és számos más elismerést kapott. Később a Fészek Művész Klub program szerkesztője volt. Engem annak idején ő kért fel a Muzsikáló reggel vezetésére, nem is tudom már, hogy hány évvel ezelőtt. Hálával és szeretettel gondolok rá.

0: És kezdjük a kronológiai áttekintést a MÁV szimfonikus zenekar koncertjével. Klasszikustól a swingig ez volt a címe. A mikrofonnál Kovács Ilona.
1: A MÁV szimfonikus zenekar május 14-i koncertjének már az első pillanatai sejtetni engedték, hogy rendhagyó estére számíthat a közönség. A zenekar zümmögő kórussá alakult, miközben Gilles Appap francia hegedűművész hangszerével a kezében improvizálva jött be a színpadra, időnként a nyitószám Fritz Kreisler Preludium és Allegro punyáni stílusában című darabjának motivumait is megidézve. A kezdés atmoszféra teremtőnek hatott, ugyanakkor előrevetítette azt az előadói szemléletet is, amely az egész estét meghatározta. Kreisler műve igazi kis gyöngyszem. Rövid, virtuóz és szellemes alkotás, amely egyszerre mutatja meg a barokk zene világát és Kreisler sajátos, nosztalgikus hangját. Ezúttal azonban a mű finom bája és csillogása kevéssé tudott érvényesülni. Appap előadása inkább a spontaneitásra és a pillanatnyi ötletekre épült, miközben a zene eleganciája háttérbe szorult. Mind a technikai megvalósítás, mind pedig a kidolgozottság tekintetében maradt hiányérzet a hallgatóban. A hegedűművész ugyanis tudatosan eltért a hagyományos interpretációtól. Szabadon alakította a frazeállást és az artikulációt, improvizatív elemeket szőtt a kompozícióba, olykor olyan hangokat és effektusokat is használt, amelyek nem szerepelnek a kottában. Játékát énekléssel, különféle gesztusokkal és látványelemekkel kísérte. Időnként a cigányzenészek előadásmódját idéző stílusban játszott, és a hangszerrel való bánásmódja is show elemeket idézett. Mindez kétségkívül egyéni és karakteres volt, ugyanakkor ebben az olvasatban a zenei teljesítmény időnként háttérbe szorult a színpadi hatáskeltés mögött. A második műsorszám Mozart 216-os köhőjegyzékszámú G-dur hegedű versenye előtt Appap egy írt dallamot adott elő, felkonferálása szerint azért, hogy megteremtse a megfelelő hangulatot a műhöz. A koncert egyik legérdekesebb kérdése éppen az volt, hogyan találkozik majd Mozart zenéje ezzel a rendkívül szabad előadói attitűddel. E koncertó korábbi Appa felvételei alapján egy hagyományos, érzékeny és ihletett megközelítésre számítottam, olyanra, ami például a Szimfónia Varsóviával készített 2003-ban megjelent lemezén hallható. Ezúttal azonban a hegedű verseny értelmezése is eléggé megosztónak bizonyult. Appap sajátos kapcsolatot tartott fenn a zenekarral és a közönséggel. Játék közben olykor hangosan megszólította a muzsikusokat és a hallgatókat is, emellett pedig folyamatosan járkált a zenekar soraiban, énekelt és fütyült. Különösen problematikusnak hatott a versenymű harmadik tételének kadenzája, amelyben olyan zenei fordulatok jelentek meg, amelyek még a legnagyobb toleranciával sem tekinthetők Mozart szellemiségéhez illőnek. Egészen váratlan stiláris idézetek jelentek meg, köztük román és indiai motivumok, valamint ütőhangszeres effektusok egy komplett dobfelszerelés bevonásával. Ezek a megoldások egyes hallgatók számára kreatívnak hathattak, mások viszont úgy érezhették, hogy Appap túlságosan eltávolodott Mozart világától. Hangszerének hangzása sem mindig bizonyult kifogástalannak. A koncert egészét végigkísérő, kissé magas intonáció is zavaróan hatott, ami különösen feltűnővé vált egy ilyen áttetsző szövetű Mozart mű esetében. Az est második felében ugyanakkor Gilles Appap mintha megtalálta volna önmagát. Az ír, amerikai, francia és swing ihletésű darabokban felszabadultan, természetesen és nagy közvetlenséggel muzsikált. Itt az improvizatív előadásmód, az éneklés, a humor és a közönséggel való közvetlen kommunikáció már nem hatott idegennek, hanem az est szerves részévé vált. Gabriel Fauré Berceuse című darabjában pedig a hagyományosabb hegedű hang is megszólalt, megmutatva Appap lírai művészi oldalát. Külön elismerés illeti a MÁV szimfonikus zenekar muzsikusait, akik nagy rugalmassággal és nyitottsággal alkalmazkodtak ehhez a nem mindennapi produkcióhoz. A zenekar végig biztos és figyelmes partner volt. Gördülékenyen követték a szólista rögtönzött gesztusait, miközben a produkció zenei egységét is megőrizték. A három ráadás különösen emlékezetesre sikerült. Az elsőben, Sarazate Zigeunerweisen című művében például az a szenvedélyes, ösztönös előadásmód, amely korábban túlzónak és stílusidegennek tűnt, teljesen hitelesen és autentikusan szólalt meg, bármelyik írkocsmában megállná a helyét. Az utolsó ráadás pedig szinte színházi jelenetté alakult. Úgy tűnt, mintha a közönség soraiból spontán kapcsolódna be egy fiatal lány az előadásba. Később kiderült, hogy a véletlen jelentkező a Bartók Konzi jazz szakos hallgatója, aki remek improvizációjával az előadás egyik csúcspontját teremtette meg.
0: Apap egy régebbi felvételről most Kreisler Preludium és Allegro Pugnani stílusában című művét idézzük, itt a Mendelssohn kamarazenekar játszik mellette Kovács Péter vezetésével.

0: Maradunk május 14-énél, de ezúttal a Concerto Budapest koncertje következik. Csengér Kristóf mondja el véleményét.
1: Beethoven 9. szimfóniája feladja a leckét a koncertrendezőknek. Utána nem szólalhat meg semmi. Egymagában azonban az egy és egynegyed órás mű kicsit rövid ahhoz, hogy kitöltsön egy teljes estét, viszont bármit játszanak az első részben, az vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy nem elég fennkölt, hogy ugyanabban a műsorban hangozzék fel, amelyben a felvilágosodás utáni nyugati társadalom legszentebb közösségteremtő himnusza. Mert a 9. világi mű létére is kétségkívül körülöleli a szakralitás légköre. Nem hiába esik szó benne az örömön kívül a csillagsátoron túl lakozó mennyei atyáról is, no meg arról, hogy testvérrészen minden ember. Keller András legutóbb úgy vezényelte el Beethoven művét a MIPA-ban, hogy előtte az első részben nem is egy, három másik kompozíciót szólaltatott meg a kitűnően játszó Concerto Budapest. Igaz, a három mű egy végtében követte egymást, mintha a három különböző korszakot és stílust képviselő zene egyetlen opuszt alkotna, taps és meghajlás is csak az utolsó kompozíció után következett. Ez is volt a koncepció. Legyen a három egymáshoz kapcsolódó darab egyetlen fiktív alkotás, amelynek három része között a komolyság, az emelkedettség, ha úgy tetszik, a szakralitás teremt kapcsolatot, legalábbis a két szélső, Messiaen, Les offrandes oubliées, az elfelejtett áldozat, és Bach Musicalisches Opfer, zenei áldozat című művének Anton Webern hangszerelésében felhangzott hatszólamú Richard Kária között mindenképpen. Az alkalmi nagyforma középrésze Ligeti György 100 metronomra írt Poem Symphonique, szimfonikus költemény című műve több olvasatú darab. Lehet filozofikusan is értelmezni, de ironikus, sőt provokatív, polgárpukkasztó ötletnek is tekinthetjük. Keller András rövid bevezetőjében arra hangolta a közönséget, hogy vegye észre a darab torokszorító tartalmát, az elmúlás, elfogyás jelenségét, az egymás után elhallgató metronomok hangzó metaforájában. Messiaen kompozíciójának költői és atmoszferikus előadásában kulcsfontosságú hatáselemként működött az igényesen megmunkált hangzás, az érzékenyen kikevert színek és dinamikai árnyalatok sokasága, különösen a piano és pianissimo dinamikai tartományban. Mindez létrehozta a zene átszellemült légkörét, a hangok által sugallt, befelé forduló meditatív lelkiállapotot, amely Messiaen darabjának sajátja. Ha a francia szerző műve arra ösztönözte a hallgatót, hogy próbáljon gondolataival és érzéseivel az örökké valóság dimenzióiban elhelyezkedni, mindezt Ligeti véletlennel is kalkuláló metronóm zenéjének megfigyelőjeként is hasznosíthatta, követve a különféle tempó beállítások szerint kattogó szerkezetek hangjainak törvényszerűt esetlegessel konfrontáló ritmikai mintázatát. A MIPA közönsége jól vette alapot, tárgyilagos megfigyelőként fogadva be a darabot, nem volt tapasztalható értetlenség vagy komolytalanság, inkább az érdeklődés magatartása volt érzékelhető a teremben. A Ligeti féle dehumanizált polifóniához Bach ellenpontja Webern színgazdag hangszerelésében fegyelmezett és egyben emelkedett módon csatlakozott. A Concerto Budapest előadása visszatért ahhoz a transzcendenciához, amely a Messiaen művet jellemezte, s így a fiktív háromtételes mű gondolati köre is bezárult, a forma lekerekedett. Beethoven 9. szimfóniája a műhöz méltón igényes, gondos kidolgozású, egyszer mind erőteljes, szuggesztív előadásban szólalt meg Keller András energiát sugárzó vezényletével. A nyitótétel üres kvintekkel induló születés zenéjét a Concerto Budapest azzal a teremtő nekiveselkedéssel szólaltatta meg, amely a semmiből kíván valamit létrehozni, nagy feszültségek generálva, ellentétes erőket ütköztetve és drámai hangsúlyokkal központozva az előadást. A szkercóból nem hiányzott a démoniság, a tolmácsolásnak megvolt a szükséges sodra, a tétel hatását szolgálta a hangzás tömörsége, a ritmus pergése, és a muzsikusok az apró motívumok makacs ismétlődéseivel arra a beethoveni repetitív tendenciára is felhívták a figyelmet, amelyet olyan korábbi művekből is ismerhetünk, mint a 7. szimfónia. Sok széles dallamív, fohászhang, tartalmas vonós hangzás teremtette meg a lassú tétel áhítatos alaptónusát, az örömódát is magában foglaló finálé pedig nagy formátumú olvasatban szólalt meg, felmutatva a monumentális variációs nagyforma hangütéseinek gazdagságát, az egymást váltó vokális és hangszeres szakaszok lenyűgöző sokféleségét, amely az oratorikus recitatívótól a kórushimnuszig, a katona indulótól a korban divatos türkise muzikig oly sokféle megszólalásmódot vonultat fel és foglal egységbe. Nagy felhajtóerő, hiteles érzelem és indulatvilág jellemezte az előadást. Telt hangzással énekelt a Kocsis Holper Zoltán által igazgatott debreceni kodálykórus és a Mészáros Péter vezetésével működő Új Liszt Ferenc kamarakórus. Szuggesztív bevezető basszus recitatívot hallottunk Sebestyén Miklóstól, de a vokális kvartett további három tagja, a fellépést beugrással vállaló szoprán Kolonics Klára, valamint a mezzoszoprán Láng Dorottya és a tenor Kovácsházi István is mindvégig ihletett és magas színvonalú teljesítménnyel járult hozzá az előadás élményéhez.

0: A budapesti fesztiválzenekar a szokásos három koncertjén ezúttal Schumann és Wagner műveket játszott. Molnár Szabolcs hallgatta meg. Melyiket is?
1: Május 15-én a sorozat első koncertjét hallgattam meg, és hát nagyon izgalmas a műsor, mert így ránézésre Schumann Rajnai szimfóniája, és utána pedig Wagner Walküre című operájából az utolsó felvonásnak az a része, amikor Brünnhilde és Wotan kettesbe marad, és akkor egészen a tűzvarázs végéig, tehát ez egy jó, majdnem 3-4 órás szakasz ennek a harmadik felvonásnak, hogy ez a két darab, ez hogyan fog egymás mellett mutatni, ezt előre megmondom őszintén nem sejtettem.
0: Legalább a Rajna kincse lett volna.
1: Legalább a Rajna kincse lett volna, de hát ugye a Rajna az első hangzik a Walkürben, ez a folyónév. Legalábbis ebben a jelenetben biztosan nem. Nagyon vártam azt, hogy tulajdonképpen a két darab kapcsolatban lépe egyáltalán egymással, és az volt a döbbenetes élmény, hogy ez nagyon jól működött, ez a két koncert félidő. A Schumann szimfónia, ugye az egy öttételes szimfónia, és nagyon-nagyon sok reminiszcencia-szerű elem van benne. Tehát az ember néha észreveszi azt, hogy jé, ez olyan, mintha egy Mendelssohn szimfónia lenne, jé, ez olyan, mint a Schubert nagy C-dur, jé, ez Beethoven. Patchwork-szerű a darab, ugyanakkor annyira ellenállhatatlanul sodró, hogy az emberben föl sem merül az, hogy ez ne lenne egy eredeti kompozíció. Ráadásul ezek a reminiszcenciák, ezek rendszeresen nem azokban a szituációkban bukkannak fel, ahol mondjuk az eredeti műben felbukkan. Még Berlioz-t is föl lehet fedezni a kompozícióban, és ez a patchwork-szerű hatás, ez Wagner zeneszerzői stílusa, tehát azért ne felejtjük el, hogy a Walküre az már tulajdonképpen csupa-csupa olyan elemet tartalmaz, amit a megelőző Rajna kincsében, vagy a megelőző két Walküre felvonásban már hallottunk. Tehát, hogy egy ilyen újra feldolgozása valaminek. Ez a sodró lendület, ez az életigenlés, ami a Schumann szimfóniának a sajátossága, ez a kétely nélküliség, ez pedig nagyon szépen ellenpontozódik a Walküre harmadik felvonásának, ennek a bizonyos jelenetével, mert az maga a kétellyel, magával a kedvetlenséggel, magával a melankóliával kezdődik. Tehát, hogy ilyen értelemben pedig nagyon jól kiegészítette a két kompozíció egymást. És hát én nem tudom, hogy mi lehetett Fischer Iván fejében, amikor ezt a két darabot egymás mellé helyezte, de azt gondolom, hogy valami ilyesmiben kellett, hogy gondolkozzon, mert nagyon karakteresen volt az interpretáció szintjén is egymáshoz simítva a két darab. Hogy más nem mondjak, a Walküre rendkívül csendesen fejeződött be. Tehát, hogy ez a tűzvarázsban van egy minimális diminuendó, de olyan nagy, amit most hallottunk, az nem. Tehát, hogy valamiképpen a Schumannnál folytunk az égbe, meglepő módon a tűzvarázs végén tulajdonképpen, hogy mi is elszenderedünk, mint ahogy Brünnhilde is elszenderedik ennek a felvonásnak a végére.
0: Ez érdekes, mert nekem mindig az emlékemben egy ilyen, hát nem fortissimo, de azért forte befejezés.
1: Igen, igen, és most feltűnően pianissimo volt a befejezése ennek a felvonásnak. És hát ami még különösen izgalmas volt a Wagner felvonásban, fogalmazzunk így, a két szólista, Anja Campe énekelte Brünnhildét, és Hanno Müller-Brachmann volt Wotan. Picit utána kellett néznem a két énekesnek, hát Anja Campe-ról lehet tudni, hogy ő egy első osztályú Wagner specialista. Lényegében az összes nagy Wagner szoprán szerepet énekelte, énekelt Szentát, énekelt Erzsébetet, énekelte Brünnhildét, énekelte Sieglindét, és hogyha jól látom, most a budapesti Wagner ünnepeken a Parsifalban majd Kundrit fogja énekelni, tehát azt gondolom, hogy ő kipipálta a Wagner nagy szerepeket. Ugyanakkor meg Hanno Müller-Brachmann csak elvétve énekel Wagnereket, legalábbis a pályájának az eddigi időszakában ő egy olyan 50-es évei derekán járó énekes, inkább Mozartokat énekelt, inkább Bachokat, nagyon sok passió fellépése van, kantáta fellépése. A Siegfriedben énekelte Fafnert, illetve a Rajna kincsében valamikor a Wotant, de a Walküre Wotanját és a Siegfried Wotanját én úgy látom, hogy még nem énekelte. Az is lehet, hogy a pálya egyébként most kezd abba az irányba változni, vagy a hangja abba az irányba változni, hogy ő is egy Wagner specialistává váljon. És ennek a két előadó műszi habitusnak nagyon izgalmas volt az ellentétét megtapasztalni ezen a koncerten. Ugye Anja Campe úgy jött fel a színpadra, mint aki ennek a szerepnek úgymond a megkérdőjelezhetetlen képviselője. Brachmann pedig úgy jött fel, hogy végig kétséges volt számomra, hogy ha ő most egy rendezésben adja elő Wotant, hogy én elhiszem-e neki, hogy ő képes ezt a figurát. A színpadi jelenléte be van oltva Wotant ellen. Ugyanakkor a hangja nagyon izgalmas. Van egy ilyen, azt mondhatnám, hogy érces bariton, de most ezt a szó legszorosabb értelmében van, egy ilyen furcsa fémes rezonancia a hangjában, amit megmondom őszintén még nem nagyon hallottam. Még az is lehet, hogy ez valami hangképzési hiba, vagy valami diszpozícióból fakadó furcsa szín, de ez ezúttal nagyon izgalmasnak hatott ez a kicsikét rezonáló, mint hogyha valami bádog, vagy nem tudom, mi szólna állandóan a hangja mellett. És hát ha már azt mondom, hogy rezonáltság, akkor volt egy nagy rezignáltság ebben a figurában. A 21. századi votánok, azok egyébként inkább olyanok, mint ő. Tehát, hogy nem ez a hősi, az isteni küldetését folyamatosan előtérbe tartó figura, hanem valóban egy ilyen tépelődő értelmiségi, aki mindent olyan kétkedve, mindent olyan kedvetlenül csinál, és ez a karakter nagyon szépen érvényesült az ő előadásában.
0: Szerinted hány éves után?
1: A darabban?
0: A darabban.
1: Ez nehéz kérdés, mert az istenek azok örök életűek. Hát olyan 200-250 éves, mennyinek kell elképzelni?
0: De hát, hogyha mondjuk emberi életre lefordítod, milyennek képzeled el?
1: Hát egy ilyen 50-60-asnak.
0: Annak megfelelt ezek szerint.
1: Igen, igen, igen, igen. Mert amúgy, de milyennek képzeled?
0: Hát ugye érdekes, mert a Rajna kincsében ennél azért egy kicsit fiatalabbnak képzelem. De hát ugye nagy nőcsábász, nagy múltja van már, igen. Tehát az nyilván a fiatalabb korában volt. Uh-huh. 50-60, igen, igen. Úgy, így rendben van. A zenekar milyen volt?
1: Fantasztikus volt a zenekar, és nem tudom, hogy amikor legutoljára beszéltem a fesztivál zenekarról, szóba hoztam el, de most mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy nagyon izgalmas azt figyelni, hogy a zenekar fiatalodik. Mint hogyha Fischer Iván kipróbálna 20-30 közötti fiatal zenészeket, beülteti őket fontos pozíciókba, aztán vagy beválnak, vagy nem válnak be, ezt majd az idő eldönti, de azt láttam, hogy az idősebb zenész kollégák kvázi mentorként ülnek ugyanannál a pultnál, ahol a fiatalok, és hogyha valaki azt gondolta esetleg, hogy a fesztivál zenekarnak a jövőjével kapcsolatban esetleg kétségei vannak, én most úgy látom, hogy nagyon tudatos építkezés kezdődött el a tekintetben, hogy ez a zenekar, ez a következő 10-20-30 évben is ezen a színvonalon muzsikáljon, ahogy jelenleg muzsikál.

0: Május 14-én kezdődött és 23-áig tart az Atrium, a Bartok Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje. A szerkesztővel, Bánkövi Gyulával Katona Márta beszélgetett.
1: Milyen hagyományra tekint vissza ez az Atrium nevű sorozat?
2: 1973-ban rendezte meg először Lázár Eszter a Hangversenyciklus századunk zenéje című sorozatot, ami azért volt érdekes, mert akkor azért még igen erős volt a vasfüggöny, és a különböző zenei Nyugat-Európában fellelhető zenei irányzatok a Varsói Őszön keresztül szivárogtak át ide nagyon-nagyon lassan Magyarországra. Eszter majdnem minden évben kiutazott, és ott Varsóban meghallgatta, hogy mi is történik Nyugat-Európában, és ezeket a műveket próbálta meg itthon Magyarországon ezen a sorozaton bemutatni. Aztán ugye elértünk az ezredfordulóhoz, akkor már lényegesen szabadabban lehetett válogatni, akkor kapta a Hangversenyciklus a 20.-21. század zenéjéből. Ez 7 évig ment, 2007-ben Farkas Zoltán, a Bartók Rádió akkor intendánsa vette át a sorozatot Lázár Esztertől, akkor kapta a Contempo címet, ez ment egészen 2014-ig, és akkor kértek föl engem, most már pontosan 12 éve, ha jól számolom, hogy legyek felelőse ennek a hangversenysorozatnak. Ez azért volt nagy kihívás, mert én soha nem voltam hangversenyszerkesztő.
1: Arról számolj be, hogy a Bartók Rádion mikor és hol találkozhatunk kortárs zenével, mert az egyik fő feladatunk, hogy rögzítsük a kortárs műveket, hogy megőrizzük az utókornak, és esetleg bemutassuk, és rendeljünk is újakat.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a Bartók Rádió teljes műsor folyamában bármikor előbukkanhat kortárs zene, hiszen van nekünk egy nagy zenei adatbázisunk, amelyből dolgozunk a muzsikáló reggelben, délelőttben, délutánban. Nagyon jó, nagyon izgalmas kortárs zenék vannak benne, tehát hogy bármikor előjöhet egy lett fantasztikus kórusmű, vagy akár egy Kurtág miniatűr, még hosszasan sorolhatnám Dubrovai Lászlónak a sziporkázó részfúvós kvártetjei, vagy kvintetjei, úgyhogy napközben is bármikor lehet ezzel találkozni. Ugyanakkor nagyon sok zenekar, külföldi zenekarok elsősorban azt a fajta műsorszerkesztési elvet vallják, hogy nagy klasszikusok közé betesznek olyan műveket, amiket ők rendeltek. Így tulajdonképpen a hangversenysávban is hallható kortárs zene, de a kiemelt sávja a kortárs zenének az este 10 óra, az Ars Nova minden hétköznap egy órás műsor, aminek én vagyok a házigazdája, és a mostani Atriumnak is a hanganyaga ott hangzik majd el, kétféle formában. Először a hangversenyeket egyben közvetítjük majd, úgy, ahogy elhangoztak a Doknányi Ernő zenei központban, illetve Nyíregyházán és Debrecenben, mert hogy két vidéki helyszínű hangversenyünk is van. Majd augusztusban szoktam egy olyan érdekes vegyítését készíteni ezeknek a koncerteknek, hogy mindegyik koncertről választok egy darabot, és így tulajdonképpen egy kórusmű, egy vonózenekari darab, egy egyéb kamaradarab, netalántán egy orgonamű, és ez egy egészen más színezetű összeállítás, amit viszont csak a rádióban lehet megtenni, tehát igazából ettől lesz igazán rádiós műfaj, mert hát egy koncerten nem lehet azt megtenni, hogy most akkor játszik egy kamarazenekar, aztán utána játszik egy hegedűs, majd énekel egy nagy kórus, majd megszólal a gyorgona. Tehát ez csak a rádióban elképzelhető.
0: Atrium változatlanul Molnár Szabolcs van mellettem, három koncertről beszél.
3: Május 14, május 15, május 16-a, ez volt az a három nap, amikor a Doknányi Koncertközpontban, illetve Nyíregyházán voltak hangversenyei az idei sorozatnak. Én a három koncertet felvételről hallgattam meg. Az első, az nagyon-nagyon érdekelt, hallgattam egy beszélgetést néhány nappal korábban Fejes Krisztinával, aki arról is híres, hogy fölvette Rózsa Miklós, a híres magyar származású hollywoodi filmzene szerzőnek a zongorára komponált műveinek az összkiadását, és most elkezdi rögzíteni a kamara zenéjét, és ennek tulajdonképpen egy mintáját hallottuk, mert Rózsa Miklós nagyon korán,

0: egy romantikus stílus, romantikus hangvételű brácsa darabot, valamint egy nagyon izgalmas, nagyszabású szóló szonátát csellóra, mint Szokolai Sándor írt még az 1970-es évek végén. Valamiért pont úgy adódott, hogy kicsikét többet foglalkozom Szokolaival, és most azt látom, hogy ez a 70-es évek vége, ez egy nagyon termékeny időszaka volt Szokolainak, nem csak abból a szempontból, hogy sok művet írt, hanem sok jelentős művet írt. És azt gondolom, hogy ez a cselló szóló szonáta is ezek közé tartozik. De hát a leginkább ez a bizonyos F-moll kvintet foglalkoztatott engem. Ugye Rózsáról lehet tudni, hogy egy nagyon jómódú családból származott, kiválóan hegedült gyerekkora óta tanult zenét, de az édesapja nem szerette volna, hogyha ő zenével foglalkozik, úgyhogy tiltotta azt, hogy Magyarországon a Zeneakadémia közelébe menjen.
1: Jogra íratták be.
0: Nem. Kémiára.
1: Mert mindenkit jogra írattak be.
0: Kémiát kellett tanulnia, és ráadásul Lipcsében. És akkor Lipcsében a kémiai tanulmányok mellett végezte a zenetudományi és a zeneszerzés tanulmányait, és nagyon-nagyon gyorsan haladt, és két kamarazenei kompozíciót írt ebben az időszakban, egy vonós triót, amit Opus 1 sorszámmal ki is adtak Lipcsében, nyomtatásban, és az Opus 2-t, ezt a bizonyos F-moll kvintettet, ami szintén megjelent 1930-ban Lipcsében nyomtatásban.
1: Miért írnak F-mollba kvintetteket, nem Rózsa Miklósi az egyetlen?
0: Így van, az ember hallgatja ezt a darabot, és persze érzi rajta, hogy ez nem az a stílus, amit 1930-ban akár Stravinsky, akár Schönberg, akár Bartók, vagy akár Kodály, vagy akár Doknányi képvisel, hanem ez egy korábbi korszaknak a stílusa, kontrapunktikusan rendkívül gazdag, de úgy is fogalmazhatnék, hogy rendkívül szövevényes, harmóniailag abszolút tonális, de nagyon-nagyon kromatikus az a stílus, amit Rózsa itt képvisel, és hát a zongorának már-már szinte ilyen zongora versenyszerűen nagy szerepet szán. Tehát az egésznek van egyfajta nehézsége, van egyfajta sűrűsége, pusztán abból, amit elmondtam, hogy kromatikusan nagyon sűrű, de tonális, és kontrapunktikusan nagyon gazdag, akár azt is lehetne mondani, hogy hát ez a fiatal Schönbergnek a stílusa, de Schönberggel szemben ez egy nagyon melodikus stílus, abban az értelemben, hogy periódikusan, vagy a periodicitás szempontjából nagyon-nagyon szabályosan szabottak a dallam formulái Rózsának. Nincs meg az a fajta elharapottság, vagy túlbővítettség, ami mondjuk a Schönberg stílusra jellemző, tehát egy nagyon transzparens, világos zenei nyelvet beszél. És hát ami viszont megkülönbözteti akár Schönbergtől, akár a századforduló késő romantikus kamarazenéjétől, hogy nagyon sok modális fordulatra lehet benne felfigyelni, amiről az ember azt gondolná, hogy lehet, hogy népzenei hatás, aztán lehet, hogy nem az. Én a nagy Rózsa Miklós filmzenéket hallgatva mindig rácsodálkozok arra, hogy amikor valami egzotikumot kell megmutatni, mondjuk a Ben Hurban, vagy valamilyen régiséget, mint mondjuk az Ivanhoe-ban, tehát egy ilyen középkori atmoszférát, hogy Rózsánál nagyon gyakran előjönnek olyan fordulatok, ami a magyar népzenéből ismert lehet. De lehet, hogy Rózsának ez nem a magyar népzenéből jön, hanem valahonnan máshonnan. Az olyan érdekes, hogy szegény vagy nem szegény, ő pont abban az időszakban tanult Lipcsében zeneszerzést, amikor egyébként itt a Zeneakadémián a Kodálynak a legjobb évfolyamai voltak. Tehát, hogyha ő a Kodály mellett tanul zeneszerzést itt a 20-as évek második felében, olyan növendékek társaságában, akik valószínűleg nagyon más irányba húzták volna, akkor fele tudja, hogy mi lett volna Rózsa Miklósnak a zeneszerzői pályájának a kifutása.
1: De esetleg nem írt volna annyi filmzenét, gondolom. Egy kis részletet hallgassunk meg ebből, amiből.

0: Következzék a második koncert, május 15.
1: Az Anima Musicae Kamara zenekar Horváth Balázs vezényletével a Doknányi Központ nagy termében lépett fel Belser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balogh Máté és Bánkövi Gyula egy-egy vonószenekari művét játszották el. Ezeknek a daraboknak egy részét én már korábban hallottam, például Hollós Máté Cantate Concertante című darabjának a kéttételes változata, az már 2019-ben pont az Artrium sorozat keretében hangzott el. Ez egy nagyon érdekes szopránszólistára, zongoristára és vonósokra írt darab. Az egyik tételében Tóth Árpád, a másik tételében Radnóti Miklós egy-egy versét dolgozza fel, és ez most kiegészült egy harmadik középső tétellel, ami József Attilának a Hétért című töredékére keletkezett, aminek egyik érdekessége talán az, hogy ezt a Kurták György is megzenésítette ezt a szöveget a József Attila töredékekben. Zeneileg nem hasonlít a két tétel egymásra, egyben viszont talán igen. Ugye Kurták úgy zenésítette meg ezt a szöveget, mintha a szoprán énekes saját maga echóját is énekelné, és néha olyan, mintha két szólamban kéne tudni énekelni. Itt pedig a szoprán szólistának és a zongoristának van egy ilyen sajátos echó viszonya, tehát lehet, hogy egy ilyen finom kapcsolódás a két mű között van. Balogh Máté Suite in Three, így mondták be a műsorközlő, ez egy ilyen barokk idiómákra, barokk stíluselemekre nagyon is építő kompozíciója Balogh Máténak. Nagyon izgalmas benne, hogy hogyan lehet fölismerni ezeket a tulajdonképpen Bachra is és Händelre is nagyon jellemző koncertó idiómákat pusztán azáltal, hogy a ritmikai és a fogalmazunk így a hangsúlyviszonyokat átveszi, de az akkordikát és a hangmagasságot tekintetében pedig nem veszi át. És Bánkövi Gyula is egy régi stílusra utal Biberiamo című darabjával, Henrik Ignác Biber rózsafüzér szonátáinak, illetve az őrangyal szonáták egyik tételének a nagyon saját feldolgozását adja ebben a darabban. A rózsafüzér szonátákról érdemes talán elmondani, hogy hallatlanul izgalmas a 17. századi experimentális zenének egy csúcsdarabja, hogy minden egyes tételnek más a szkordatúrája, tehát mindig át kell hangolni a hegedűnek a húrjait, és ettől nagyon speciális hangzás elemeket tud Biber kicsiholni, és minthogyha Bánkövi Gyulát is érdekelte volna a fizikai értelembe vett tiszta hangzásnak a furcsa elidegenítő tulajdonképpen a mai fülünk számára diszonanciát keltő jellege. És az egész koncert Belser Matyó Tamásnak Concerto Antico című nagyszabású, egy olyan 25 perc körüli nagy háromtételes művével kezdődött, ami szólóhegedűre, szólócsellóra és vonózenekarra készült, és ebben is régi zenéket hallunk új köntösbe, annyira régieket, hogy ezek már inkább ilyen 15-16. Századi német, francia, illetve angol szerzőkre vagy műfajokra visszautaló tételek, és hát nagyon-nagyon izgalmas, különösen nekem a második tétel tetszett, ami olyan volt, mintha egy ilyen kétkúrosos madrigál lenne, természetesen szöveg nélkül, csak zenekarral, és a két szóló hangszer is egészen különleges színeket tudott megjeleníteni, és hát ennek a tételnek a végén még arra is felfigyeltem, de az lehet, hogy véletlen, hogy a Berg hegedű verseny témáját halljuk rákfordításban, tehát hogy az utolsó gesztus ennek a tételnek az, hogy visszafele halljuk azt a nagyon híres hármas hangzat felbontásokból álló témát. Én azt gondolom, hogy ebből a darabból lenne érdemes meghallgatni ennek a bizonyos második tételnek az elejét.

0: És jöjjön a május 16-ai nyíregyházi koncert, kóruskoncert.
1: Szabó Soma vezényelte a nyíregyházi Cantemus kórust, és csupa a cappella mű hangzott el. A koncert első felében inkább olyan kórusművek szerepeltek, amelyek az egyház zene, vagy a szakrális zenének az idiomáit közvetítették, akár a szövegválasztás tekintetében is egyházzenei műveknek lehet őket minősíteni, és a koncert második fele, akkor maradjunk ennél a kategóriánál, pedig a profán, a világi témák jöttek elő. Volt itt kérem szépen Bordal, volt Nyári Sanzon, volt Kutrik Bencétől egy nagyon-nagyon, talán majd este 10 óra után lehet csak lejátszani az Ars Novában egy reneszánsz pajzánkodást festő, rendkívül szórakoztató kompozíciója. És ami egészen érdekes volt, Madarász Iván a Sláger énekesnő című művét lenne talán érdemes megmutatni, ami egy Vörös Sándor versre készült, és túl azon, hogy Madarász Iván lett idén a közmédia évzeneszerzője kitüntetettje, hogy talán a rádióhallgatók is meg fognak lepődni, hogy Madarász Ivánnak olyan sokfajta zeneszerzői hangja van, és ez a kuplés, musicales, operettes hang, ez nem biztos, hogy Madarász Ivántól ismert a rádióhallgatók számára, úgyhogy azt gondolom, hogy a slágerénekesnőt mutassuk meg, ez egy kevesebb, mint 3 perces kórustétel, és szerintem hallatlanul nagy mosolyra fogja majd fakasztani a hallgatókat.

0: Május 17-én a Purcell kórust és az Orfeo zenekart Bart van Rijn vezényelte Handel messiását adták elő. A riporter Várgedő Anna.
1: This is not the first, ha nem tévedek, nem ez az első alkalom, hogy ezekkel a művészekkel dolgozik együtt. Meséljen a kapcsolatról.
2: Ez a harmadik alkalom, hogy a Purcell kórussal dolgozom. Korábban előadtuk Bach Hámol miséjét a Váci régi zenei napokon, idén januárban pedig meghívtam őket Antwerpenbe egy Bach Handel program erejéig. Nagyon jól érzem magam velük. Ezeknek az énekeseknek erős a hangja, emellett nagyon precízek. Ezen kívül pedig kedves emberek, akikkel jó együtt dolgozni, úgyhogy nagyon várom a közös munkát.
1: Hogyan tud a modern világban élő kortárs hallgató kapcsolódni ehhez a műhöz? Ön szerint ez lehet személyesebb élmény, mint egy nagyszerű műalkotás puszta megfigyelése?
2: Igen, szerintem ez minden hallgató számára nagyon személyes tapasztalat, akár hívő, akár nem. Az oratóriumon végighaladva először a születésre és az új életre várakozás története kerül a középpontba, aztán Krisztus halála és a feltámadás, a harmadik részben pedig teret kap az életről való elmélkedés is. Azt hiszem, hogy ez minden lelket személyes utazásra hív, függetlenül attól, hogy hívő-e.
1: Ezt a művet sokszor előadták és lemezre vették. Karmesterként hogyan közelíti meg a darabot? Hagyományos utakat követ, vagy új aspektusokat tervez bemutatni?
2: Arra törekszem, hogy a szövegből induljak ki, hiszen Handel is így tett. Azt próbálom kifejezni, amit ő elképzel. A többi oratóriumhoz viszonyítva ez a mű kompaktabb és dinamikusabb, ezért próbálom megtartani az egyszerűséget és mozgásban tartani. Emellett négy kiváló szólistát választottam. Karakteres egyéniségek és színekben gazdag hanggal rendelkeznek. Az áriákban mindenkinek megvannak a saját kadenciái és egyéni kifejezésmódja. Azt hiszem, hogy ez visz egy kis színt az interpretációmba. A messiás nagyon különbözik például a Bach passióktól, hiszen Handel oratóriumait sokszor az hívta életre, hogy a nagybődben szünetelt az opera játszás. Ezért a szerző igyekezett egy kis operát, valami show elemet csempészni a zenébe. Egy Bach áriával szemben, ahol alázatosabb szerepe van, itt a szólista szórakoztat, megmutatja a hangi kvalitásait, a kadenciáit, a saját virtuózitását. Véleményem szerint ez különleges ebben a műben. Némi kihívást jelent az, hogy megtartsuk a figyelmet a hosszabb, lassabb áriákban is. Ezért sok munkát fektettem a részletekbe és a variációkba, mert különben ezek a szakaszok könnyen válhatnának egy kicsit unalmassá. Igyekszem szikrát vinni ezekbe az áriákba, hogy kiragyoghassanak.
1: A messiás számos tételből áll. Van személyes kedvence?
2: Ez nehéz kérdés. Talán az I know that my rhythm liveth. Az Alleluját felvezető feszültség és fokozás után ez az ária mindig a befelé fordulás és a megkönnyebbülés pillanata, ami minden alkalommal megérint, amikor eljön ez a pillanat. Ezt a tételt Brahms is felhasználta a német requiemben. Az első előadáson a szoprán énekesnő ezt énekelte az Ihr habt nun Traurigkeit kezdetű ária előtt, ami arra utal, hogy számára is különleges jelentéssel bírt, nem csak az én számomra.
0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Pap Sándor hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő, Kovács Sándor.
3: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Tíz éve hunyt el Meixner Mihály, zenei szerkesztő, a Magyar Rádió főmunkatársa. Fél évszázadon át a rádió komoly zenei műsorainak meghatározó alakja, a Ki nyer ma? És a Mi a titka című műsorok vezetőjeként, továbbá sok remek külföldi koncert közvetítés kommentátoraként is ismerhettük hangját. Meixner Mihályra emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova eheti műsoraiban az idei Tribune International de Compositeur alkotásaiból válogat ifjabb Bazsinka József. Összeállításainkban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett rádiós zeneszerző seregszemle kiemelkedő művei szerepelnek. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőtől péntekig 22 órakor a Bartók Rádióban. Miles Davis 100. születésnapjának előestéjén 10 részes sorozat indításával hódolunk nagyságának. Az első műsorban a Miles Davis Quintet játszik. A többszörös Grammy-díjas afroamerikai jazz-trombitás mindig maga köré gyűjtötte a tehetséges fiatalokat, őket inspirálva, velük együtt újat alkotva. Miles Davis 100. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai műsorunkban Samara Joy énekesnő Londonban a Royal Albert Hallban 2025. július 19-én adott koncertjét hallhatják. Közreműködik a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara Miho Hazama vezetésével. Bronxban született és New Yorkban nőtt fel Samara Joy, zenei pályafutásának meghatározó pillanata volt, amikor meghallgatta Sarah Vaughan Loverman című számát. Ez adta az üzemanyagot, hogy még jobban elmélyüljön a jazz világában. Elindult egyébként a Sarah Vaughan nevével fémjelzett nemzetközi énekversenyen, és meg is nyerte azt. Utána úgy nyilatkozott, nem tudok úgy énekelni, ahogy más, csak úgy, ahogy én. Samara Joy énekelt át mai összeállításunkban. Az elhangzó téma címek You Stepped Out of a Dream, Misty, Stardust, Loverman, Very Later, Ugly Beauty, Day by Day, és Beware My Heart, tehát zömében örök zöldeket hallunk.
4: Thank you so much for having me here. Oh my gosh, this is my first time at the Royal Albert Hall. I am so grateful and so thankful to you, London, for supporting this journey over the past couple of years. It's been a beautiful roller coaster, and you've been with me every step of the way. I'm so grateful and so honored to be here with all of you tonight. We would like to start off with a song. It's one of my favorites, arranged by trumpeter Jason Charles and Andrew Coty. This is one off of my most recent album, Portrait, and it's dedicated to each and every one of you, not only for supporting me on this journey, but for making this dream right here a reality. This is You Stepped Out of a Dream.

Thank you very much.

0: Thank you very much.
1: A mai Ebu Jazzben Samara Joy énekesnő, Samara Joy oktettel és a BBC koncertzenekarával Miho Hazamah vezetésével adott közös koncertjét hallottuk. Londonban a Royal Albert Hallban készült a felvétel 2025. július 19-én. Az elhangzott téma címek: You Stepped Out of a Dream, Misty, Stardust, Loverman, Worry Later, Ugly Beauty, Day by Day és Before My Heart. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megye déli területén található Bilatszerkva városát múlt éjszaka. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsérültek. Az oroszok kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra is. A Kijevet ért támadásban pedig egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott Szent Misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, hogy az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, hogy a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írta a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön is nagyon erős UVB-sugárzás várható. Végül az időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sok felé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
2: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink, Németh Attila köszönti Önöket. Ma éjjel is 6 órán keresztül kínálunk muzsikát. Persze, mindig elmondom, ha csak perceket, fél órákat töltenek velünk, annak is örülünk, és ha elalszú nyokánának, akkor jó éjszakát kívánok, és szép álmokat. Munkatársaim a hangmérnök Papp Sándor és a szerkesztő Katona Márta. Antonio Lotti egy kiváló olasz zeneszerző, énekes és orgonaművész volt, a velencei Szent Márk Bazilika énekese, orgonistája és karnagya, csak operából 21-et írt. Elsőként az F-dur úgynevezett visszhang szonátáját hallgatjuk meg, Rinaldo Alessandrini és a Cefiro együttes tagjának előadásában.

Antonio Lotti F-dur szonátáját Rinaldo Alessandrini és a Zeffiro együttes adta elő. Mendelssohn fantáziája következik, ami egy ír népdalra készült. A komponista életében Lipcse városa volt nagyon fontos. Egy Kebel barátja invitálására érkezett ide, bár a vezetők már korábban megpróbálták őt megnyerni.

Mendelssohn muzsikája hangzott el, Fantázia egy ír népdarra, Silviane de Ferne zongorázott. Francesco Cavalli Sade Reginája következik. Cavalli a Velencei Operaház egyik legjelentősebb alakja volt, Monteverdi tanítványaként indult pályája, több mint 40 operát komponált.

Francesco Cavalli, Salve Reginaját a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták előadásában hallottuk, vezényelt John Eliot Gardiner. Cavalli elismert szerző volt, annyira, hogy a napkirály esküvőjére őt kérték fel az ünnepi zene megírására. Goldmark Sába királynője című operájából következik a második felvonás előjátéka.

Goldmar Károly Sába királynője című operájából a második felvonás előjátékát a Calgary Filharmonikus zenekar adta elő. Goldmar 6 évig dolgozott legnagyobb sikerű dalművén. Liszt Ferenc intézte el, hogy előadják az operát, mert Bécsben elutasították. Most hallgassuk meg Camille Saint-Saëns capriccióját.

ami Saint-Saëns kapricsóját Eugène Isaïe átdolgozásában Minami Yoshida és Jean de Marais adta elő. Isaïe egy híres belga hegedű művész volt, olyan műveket ajánlottak neki, mint César Franck Ádur szonátája vagy Debussy vonós négyese. Most Ágai Dénes öt könnyű táncát halljuk.

Ágai Dénes ötkönnyű táncát a koreai fúvós együttes adta elő, polka, tangó, bolero, keringő és rumba. Ágai Dénes zongoristaként volt ismert, nagyon sok slágert írt a két világháború között és azután is. Kamarazene következik, Beethoven opusz 1-es Es-dur triója.

Beethoven Opus 1-es S-dur trióját, a McQuire trió adta elő. Ezeket a triókat Lichnowsky herceg zene estjén mutatták be 1793 végén. Az eseményen ott volt Haydn is, aki akkor a második londoni útjára készült. Most egy Telemann kantátát hallgatunk meg.

Es wird ein unbarmherzig Gericht. Ez volt a címe Telemann kantátájának, amit Veronika Winter, Patrick van Goethem, Markus Schäfer, Ekehard Abele, a Rheinische Kantorei és a Das Kleine Konzert szólaltatott meg, vezényelt Hermann Max. Mi pedig most Weber B-dur klarinét ötösét halljuk.

Weber B-dur klarinét ötösét James Campbell és az Orford vonós négyes adta elő. Weber nagyon gondtalan zenét is tudott írni, a szólamai nagyon hálásak, általában szeretik játszani az előadó művészek a muzsikáját, és ha hallgatták a Hangraforgó egykori műsorát, ismerős lehetett az egyik téma, mert innen vettük a műsorszignálját. 2 óra van.

A BBC szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Sakari Oramo vezényelt. Elsőként a 2012-ig élt Jonathan Hervey zenéje hangzott el, aki egy brit komponista, a kortárs zene kiemelkedő alakja volt. Azt írják róla, hogy gyakran ötvözte a spirituális témákat az elektroakusztikus zenével. A Tranquil Abiding című művét 1998-ban írt a fúvó zenekar, és a cím egy buddhista fogalomra utal, amely a meditáció során elért belső nyugalom állapotát jelöli. A darab célja a hallgató bevezetés ebbe a békés, meditatív tudatállapotba.